Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől. Hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz kedvencek. Hazai jazz zenészek kedvencei. Minden pénteken 19 órától, ismétlése vasárnap 11 órától. A Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez volt a Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
0: Műsorajánló. Jazz Portré. Életmű és zene. Beszélgetés a hazai jazz élet jeles képviselőivel. Szerdán 19 órától, ismétlés szombaton 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Kétnapos rendkívüli ülést tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rendelőtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Kézzel fogható energetikai eredményeket értek el a MÁV-nál és a Gyesevnél hozott rendkívüli intézkedések, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid ismertette, csütörtökön 17 és 22 óra között a tehervonatok villamos energia fogyasztása a MÁV hálózatán az előző hét azonos napjához képest 91,5%-kal csökkent. Ugyanebben az időszakban a Gyesev hálózatán is szünetelt a villamosvontatású vasúti teherforgalom, kivéve a nélkülözhetetlen, valamint az alapellátást biztosító szerelvényeket. Ukrajna nagyobb mennyiségben vásárol Törökországtól amerikai tüzérségi fegyvereket, közölte egy ukrán szakportál. A rakétasorozatvetőket, tüzérségi rakétákat és repeszgránátokat is tartalmazó csomag értéke meghaladja a 280 millió dollárt. Az üzlet akkor jöhet létre hivatalosan, ha az Egyesült Államokban sem a képviselőház, sem a szenátus nem emel kifogást 30 napon belül. Izrael elutasította a béketanács 15 pontos dokumentumát, így a hadsereg nem vonul ki a gázai övezetből a Hamász lefegyverzése előtt, közölte az izraeli miniszterelnök. Benjamin Netanyahu a tegnapi kormányülés után hangsúlyozta, az iszlamista terrorszervezet valódi, minden fegyverére kiterjedő ártalmatlanítását szeretnék elérni. Kijelentette azt is, hogy amíg ő a miniszterelnök, addig nem jön létre palesztin állam sem Gázában, sem Cisjordániában. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke továbbra is reális célnak tartja a 2% alatti éves inflációs szint elérését. Banai Péter Benő az MNB Podcast legutóbbi adásában elmondta, hogy az euró bevezetésének feltételei a stabil költségvetés, a csökkenő adósság, az alacsony infláció és az árfolyam stabilitása. Tanszereket gyűjt a Magyar Református Szeretetszolgálat olyan családoknak, amelyeknek nehézséget okoz az iskola kezdés. Ma is várják még az új vagy jó állapotú iskolatáskákat, füzeteket, írószereket, rajzeszközöket és egyéb tanfelszereléseket az országos gyűjtőpontjaikon. Emellett augusztus második hetében országszerte áruházi tanszergyűjtéseket szervez a segélyszervezet. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél. Délután 32-37, este 20-29 fok várható.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz reggel, minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei. Péntekenként 19 óra 35 perckor. A Bartók Rádióban.
0: Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Hárs Róza, a Szakcsi Rádió, küldd be a dalod, felhívásának egyik győztese. Confused című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Jazz Napló.
1: A londoni jazz élet dobogó szíve a Ronnie Scott's Jazz Club, amely 1959 óta működik a Soho szívében. Ronnie Scott szaxofonos alapította az amerikai jazz szellemében. A klub gyorsan kultikus helyé vált Európában. Miles Davis, Nina Simone, Chet Baker és Wynton Marsalis is fellépett itt. Az élő zene mellett a programokat jam sessionök, humor és spontaneitás jellemzi. A brit jazz széna kult szereplői is rendszeresen játszanak a klubban, melynek hangzása és belső tere is ikonikus, vörös fény, sűrű atmoszféra. 2009-ben a klubot felújították, de karaktere megmaradt. Ronnie Scott's ma is a világ egyik legismertebb jazz helyszíne. A jazz Londonban itt él leginkább.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Ez volt a Jazz reggel a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangverseny termében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja, Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután öt kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
4: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Kétnapos rendkívüli ülés tart ma és holnap az országgyűlés, amely Magyar Péter miniszterelnök napi rend előtti felszólalásával kezdődik. Leteheti hivatali esküjét a Fidesz két új parlamenti képviselője, Hortai Olivér és Palóc André, akik a mandátumukról lemondott Szijjártó Péter és Budai Gyula helyét foglalják el. A parlament egyebek között a 2026-os költségvetés módosításáról, a köztársasági elnök jelölési folyamatáról, valamint a terrorelhárítási központ és az országgyűlési őrség szervezeti átalakításáról tárgyal. Elfogadta a kormánypárt felkérését a köztársasági elnöki tisztségre Baka András. A legfelsőbb bíróság korábbi elnöke azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus európai Magyarországért dolgozni. Magyar Péter miniszterelnök szerint a jogtudós személye garancia arra, hogy a köztársasági elnöki intézmény visszanyerje méltóságát és egyesítse a nemzetet. Az új államfőt holnap választhatja meg az országgyűlés. Ukrán dróntámadásban életét vesztette egy nő az Ukrajnával határos Belgorod megyében. Az orosz légvédelem több mint 450 pilóta nélküli repülőszerkezetet semmisített meg az éjszaka, közülük 18-at Moszkvára lőttek ki. Az elcsatolt Szevasztopolban erdőtüzet okoztak a lehulló szilánkok. Kilőtték azt a medvét, amelyik a hétvégén megtámadott egy embert a szlovákiai Nagyturánynál. A 42 éves férfit súlyos mell- és fejsérülésekkel vitték kórházba. A nőstény barna medve és két bocsa a hatóságok szerint további veszélyt jelenthetett volna emberekre, ezért döntöttek azonnali kilövésükről. Ezen a hétvégén egy másik medvetámadás is történt Szlovákiában. A Turócszentmártoni járásban a nagyvad egy 55 éves férfira rontott rá, aki tiltott területen kerékpározott. Az alacsony vízállás miatt a héten leállhat a teherhajózás a Rajnán, a Koblenz és Mainz közötti szakaszon, figyelmeztetett a Német Belvízi Hajózási Szövetség. A kritikus szakasz lezárása gyakorlatilag ketté oszthatja a fontos nemzetközi vízi útvonalat. Néhány hír az úton lévőknek. Felborult egy kamion az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán Moson-Magyaróvár térségében. A 155-ös kilométernél mindkét oldalon a leállósávon halad a forgalom. Ausztria felé 5 kilométeres torlódás alakult ki. Két személyautó karambolozott az M0-as autóút déli részén az M1-es autópálya felé vezető oldalon Dunaharaszti közelében. A 22-es kilométernél a középső sávot lezárták, több kilométeres a dugó, amely visszahat az M51-es felől érkezőkre is. Szintén ezen az oldalon, de távolabb az autóút keleti részén Gyál közelében is baleset történt korábban. A 35-ös kilométernél már a leálló sávon állnak a sérült járművek, de a 8 kilométeres torlódás lassan oszlik fel. A fővárosban baleset miatt nem jár a 4-es 6-os villamos az Oktogon és a Jászai Mari tér között, az érintett szakaszon pótlóbuszok szállítják az utasokat. Ismét melegszik az idő, szinte mindenhol zavartalan lesz a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak és megélénkül a szél, másutt esőre, szélre nem kell számítani. Délután 32-37, este 20-29 fok várható, a Balaton és a Tisza tó 26, a Velencei tó 24 fokos.
0: Híreket hallottak! Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délelőtt, minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Jazz délután. Minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Azt gondolom, hogy Robert Glasper harmónia világa stílusteremtő, és nagyszerű hidat képez a pop, az R&B és a jazz között. A triója inkább a jazzes irányt követi, de nagyon sok R&B és soul előadóval dolgozik együtt, és ilyen szempontból is hasonló lelkek vagyunk, és volt szerencsém a New York-i Blue Note Jazz Clubban meghallgatni néhány éve, ami az egyik legkomolyabb koncertélményem volt.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Küldd be a dalod!
1: Jakab Zoltán, a Szakcsi Rádió Küldd be a dalod felhívásának egyik győztese. Szomorú zene című dala most következik a Szakcsi Rádióban.

0: Ez volt a Jazz délelőtt a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Impro. Old at Jazz szerdán 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádió tehetséggondozó műsora. Vasárnap 19 órától, ismétlés hétfőn 11 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Köszöntöm a hallgatókat, a Szakcsi Plusz mai adásának vendége, Barakonyi Bruno, nagybőgős, basszusgitáros, én Esztergályos Máté vagyok. Nagy szeretettel köszöntelek a Szakcsi Rádió stúdiójában.
3: Hello, hello, én is köszöntelek, és a hallgatókat is üdvözlöm.
2: Örülök, hogy beszélgethetünk, ugye már találkoztunk egyrészt a Szakcsi Rádió hallgatói, nézői is, a tavalyi születésnapon találkozhattak veled, akkor az Orbai Lila kvintettel léptetek fel, és hát azóta hát eltelt bizony egy év. De most, ha erre az egy évre visszatekintünk, és a te szemszögedből, nem pedig a rádió perspektívájából, akkor hogyan voltál te ebben az elmúlt egy évben? Mik történtek veled, mind zeneileg, mind tanulmányaidban?
3: Hú, rengeteg. Pont egyébként nem is gondoltam bele, hogy ez egy éve ilyenkor volt a szülnap, és igen, hát azt hiszem, hogy így az elmúlt egy év így a rövid, kb. 6 évnyi szakmai karrieremben talán a legsűrűbb volt. Tanulmányi téren, ugye erről pont erről beszélgettünk itt befelé a stúdióba jövett, hogy kivettem, ugye a listán vagyok most, és idén diplomáztam volna, de kivettem egy ilyen passzív évet, mert nagyon sok minden zenekari dolog, kötelezettség, projekt felhalmozódott. Hát többek között az elmúlt egy év, és azonban is az elmúlt fél év, de inkább kezdem, az elmúlt egy év egyébként az főleg arról szólt, hogy komponáltam nagyon sokat. Ugye most voltam 4 hónapot, dolgoztam külföldön, egy ilyen óceánjáró hajón voltam, kipróbáltam ezt a klasszikus vendéglátó jazzelést is, ami arra például nagyon jó volt, hogy nagyon sok időm volt komponálni, majdnem egy albumnyi anyagot kint megírtam, és amúgy is az elmúlt egy év az tényleg főleg erről szólt, és az elmúlt fél év pedig az, hogy lehetne azt, mert én ezt mindig úgy működtem, ugye, mint sideman elsősorban, itt is játszok, ott is játszok, ide is viszek egy kompozíciót, oda is hangszerelek egyet, és most a saját név alatt futó zenekarnak, ami jelenleg trió felállás, annak az építgetése történt most elsősorban.
2: Kiket választottál így társaidként a trióban?
3: Bedő Gábor dobol, ő nemrég végzett Grazban, aztán Berlinben lakott, és igazából hát szerintem nincs is még talán 2 éve, hogy hazajött, valahogy így, tehát hogy hazajött, én nem is ismertem egyébként, csak úgy névről, valamikor meghallottam, és akkor rögtön rásett a választás, illetve a gitáros a trióban pedig Vértesi Ferenc, aki meg már veterán harcos társam, nem annyira régóta, de elmúlt 3 évben dolgozunk mi együtt, viszont nagyon szorosan rengeteg projektbe, közös, több közös albumon közreműködtünk, lakótársak is vagyunk, úgyhogy ők jelenleg a zenekar.
2: Hogyan esett pont rájuk a választásod? Azt gondoltam volna, hogy amikor az első saját formáció, főleg hogyha trió, tehát egy igazán szoros zenei ilyen együttműködés, akkor mondjuk a gyerekkori, vagy a nagyon fiatalkori, hát még persze mindig fiatalok vagytok, csak hogy akkor egészen olyanok, akikkel hosszú-hosszú évek óta akár zeneiskola előttről ismeritek egymást, és mondod, hogy 1-2 éve, 2-3 éve ismered őket, igen, akkor igen. Valami egyből meghallottad a dobolást, azt mondod, hogy akkor tudtad, hogy ő, tehát valaminek nagyon passzolnia kellett.
3: Így van, emiatt egy ilyen, emögött egy ilyen stilisztikai tudatosság volt, hogy eléggé, hát nem mondanám, hogy mert hiszen jazz meg ugye mindig alakul, meg egy kompozíció az eleve egy zenekar kezei között szólal meg úgy, ahogy, és én meg ezt mindig szerettem ilyen szabadjára hagyni, hogy akkor kicsit a kollégák formálják, de hogy azért van egy ilyen stilisztikai, egy ilyen esztétikai kód a fejembe arra a zenére, amit mostanában úgy kiadok a kezemből, és igazából ez a két kolléga olyan, hogyha az ő stílusuk, az ő adottságaik az olyan, hogy azt mondta, hogy igen, ez ezzel maximálisan kompatibilis.

0: gyorsan tudjuk le ezt a kötelező kört, hogy amúgy még milyen formációkban láthat, hallhat a közönség?
1: Ugye, ahogy említetted, vagyok az Orbai Lilla Quintetben, ugye a Haridrama kollektívában, csapatban basszusgitározom, a Négyesi Banna Quartetben, a The Bligates nevű progrock zenekarban, ugye ez a Trio Signal néven fut a saját trióm, és tulajdonképpen ezek most a fix formációk, és hát ugye, mint minden jazzista, ugye sok-sok ilyen alkalmi helyen láthattok még.
0: Hogy nem a saját neveden alapítottad az első saját formációt?
1: Hát, mert ha ugye, tehát most jazzről beszélgettünk, de hogy tulajdonképpen azért nem annyira tradicionális jazz, amit ott csinálunk, és kicsit azt éreztem volna, hogy egy olyan név, hogy Barakonyi Bruno Trio, kicsit azt tükrözi.
0: Akkor ahova megnéznék, hogy mondjuk, akkor mindig olyan előjellel hívnának kell zenélni, hogy akkor itt majd egy klasszikus triót kapunk, egy régi eset.
1: Igen, meg nem csak, nem is ez a szempont, hanem igazából ugye az alkohol, mert ez egy, tehát hogy ahogy mondtam, igen, főleg én szerzem most jelenleg oda, de hogy ez nem teljesen igaz, most azért rá is csapok a kezemre, mert hogy mind a két kollégától érkeznek számok, tehát hogy azért gondoltam, hogy legyen egy ilyen összefoglaló neve az egésznek, hogy mindenki ugye a zenekarból is úgymond jobban sajátjának érezze.
0: Egy picit érdekelne engem azért még ez az óceánjáró hajózás, ez mennyire volt a közeg elfogadható, vagy hogyan tudtál megbarátkozni hónapokon át ezzel?
1: Fú, nagyon. Kezdem azzal mindig így először a hála, meg ugye a kaland, a hála, a változás, változatosság, meg a kaland iránt. Jó kaland volt, nagyon nagy tanulság volt, nem, abszolút nem nekem való. Erre rá kellett jönni. Nyilván én is hát azzal azért mentem ki, ez nem titok, pont azért, hogy ilyen projektekre, és aztán tudom, egy albumra, egy új nagybőgőre, egy jogosítványra egy kis felhalmozzak egy kis készletet, de hát ez egy nagyon specifikus mindsetet követel meg, ez a tengeri élet, és nekem az azt hiszem nincs meg, meg hát nem tudom ugyanazt játszani minden nap, arra itt rájöttem, hogy az nem megy nekem.
0: Ja, itt az volt konkrétan a követelmény, hogy egy ilyen kis háttérzelem mindig legyen
1: igen,
0: ugyanaz.
1: Igen.
0: És ez két hónap volt?
1: Négy hónap.
0: Tehát négy hónap, de voltak kikötések, voltak
1: volt, hogy ne, kicsit... igen.
0: Hát...
1: Meg mindez egy, azt hozzátesz, hogy mindez ugye a Karib térségen, amíg ti itt, meg óriási cidri volt, ez így pont a tél közepe. Úgyhogy...
0: Hát jó, persze, értem én a pozitív oldalait, de akkor tanulságos volt, legalábbis ennyit még hozzá lehet tenni. Akkor nem fogsz visszatérni valószínűleg ilyen. De és akkor az album, vagy ami anyag, ami összegyűlt, akkor az a Trio Signal számára gyűlt össze, feltételezem.
1: Igen, elsősorban.
0: És azt mondod, hogy egy albumra való, tehát akkor lehet esetleg számítani arra, hogy...
1: Abszolút lehet.
0: Valahogy ez van. De amikor ezt készített, ott nem volt kint zenésztársad, aki a trióban zenésztársad.
1: Nem.
0: Függetlenül. Más nemzetiségű zenészekkel is esetleg? Vagy magyarokkal voltál kint?
1: Magyarokkal
0: játszottál együtt. Igen. De akkor bemutattad az anyagot már a másik két srácnak, amit hazahoztál, vagy ez fokozatosan küldözgetted
1: fokozatosan.
0: Esetleg?
1: Igen. Mert én egyébként én elég hagyományos kottista vagyok, én papír, füzetbe, papír alapon jegyzegetem le az ötleteket, meg nagyon sokszor, meg nem csak, tehát nem a nulláról született ott egy csomó minden, hanem nagyon sok időm volt meghangszerelni régebbi dallamokat, dallamötleteket, számrészeket, amik már léteztek, olyan számot, amit esetleg már játszottunk, és csak most ott nyerte el a végleges formáját.

0: Ez a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban.
1: Hogyan indult a te jazz pályafutásod, de hogyha még nem is a jazz pályafutásra kérdezek rá, akkor inkább úgy a zenével, vagy a zeneiséggel hogyan ismerkedtél meg?
2: Könnyű dolgom volt, így mondom. Én képzőművész családból jövök, és édesapám is, édesanyám is óriási jazz rajongó. Fatertól jött a Miles Davis vonal, mindig szólt Davis, édesanyámtól meg a Marcus Miller Frank Zappa vonal, de igen, acid jazz is nagyon sokat szólt otthon, klasszikus zene, de hogy így a jazz, nekem igazán, erre nagyon szoktam mondani, mert erre így emlékszem, hogy 9 évesen, akkor már sokadjára mindig beülünk a kocsiba, és felcsendül a Kind of Blue, a Szóvat, Evan Sintro belép a Paul Chambers, és akkor, amikor már sokadjára hallottam, akkor volt 9 évesen egy ilyen realizálás, hogy így, ez jó zene, ez biztos. És én ilyen jazz fanatikusként nőttem fel, de az, hogy én hangszeren játszak, az nem jutott igazából eszembe egészen 13 éves koromig. Nem, én filmrendező akartam lenni, de aztán egyébként faipari szakgimnáziumba keveredtem el, és hobbiból kezdtem el járni Szentgalai György basszusgitároshoz, akit egyébként a mai napig úgy szoktam leírni, hogy igazából miatt neki köszönhetem azt, hogy itt vagyok sok értelemben, mert vele volt az, hogy egy első példakép volt, meg egy olyan pedagógus, aki így elindított az úton, és akkor eléggé senyvettem ott abban a suliban, nem voltam jó tanuló, se vagyok, és nem voltak olyan jók helyeim, hogy mondjuk egy ilyen humán jellegű gimnáziumba átvegyenek, és akkor mondtam, hogy jó, hát akkor lehet, hogy ezzel a basszusgitározással így kivágom magam, és próbáljunk meg egy konzit. És akkor így kerültem el a Váci konziba, ami aztán teljes game changer volt, tehát ott nagyon megtaláltam közegemet, és aztán ott vettem fel másodikében a nagy bőgőt.

0: Ugye ez a gyermekkor, ez addig Szentendrén
1: Így van,
0: zajlott.
1: így van.
0: És ha említetted az előbb, hogy a szüleid képzőművészek voltak, és ebből kifolyólag nagyon sok jazz szólt otthon, ez miért volt ennyire egyértelmű, hogy miért szerinted, miért fonódik össze ennyire mondjuk a művészet, vagy egyéb más művészi ágazatok és a jazz?
1: Hát csak, hogyha csak így körbe akarom nagyon egyszerűen írni a szüleimnek a művészetét, ők, ugye édesapám egy festő, édesanyám pedig szobrász, édesanyám absztrakt szobrokat csinál, édesapám pedig tulajdonképpen város, nagyváros tematikájú festményei vannak, és ez szerintem hát így ez a két, tehát hogy absztrakt formák, nagyváros, ez tulajdonképpen maga a jazznek a valamilyen olvasatban a jazznek ugye a forma nyelve. Hát igen, egyszerűen olyan fazonok voltak, hogy ez így adta magát, hogy a jazzben van egy olyan plasztikusság, amit ők is szeretnek az ő médiumjukban, mint művészeti médiumjukban, van egy olyan plasztikusság, ami egy ilyen nagyon nagy szabadságérzetet ad, hogyha ezzel foglalkozol, hogyha ez az anyagod, és akkor ez úgy adta magát.
0: Édesapád szintén zeneértő, tehát vagy csak a mondjuk a Miles Davis-t úgy hallgatta, vagy hallgatja, hogy
1: nem,
0: nagyon...
1: Ő nem muzsikus, édesanyám, ő klasszikus zongoristának tanult, fiatal, nagyon tehetséges volt, de aztán nem folytatta. Nagyon vicces egyébként, most a húgomat is felvették Vácra, és édesanyám a jazz zongorára szintén felvették Vácra. Óriási, nagyon büszke vagyok rájuk. De nem, édesanyámnak volt csak zenei előképzettsége ilyen értelemben.
0: De ezt azért kérdezem igazából, hogy volt olyan pillanat, amikor ugye, amikor már neked is Miles Davis a nagy, mondjuk így, hogy idolod lett, és esetleg valami olyan párbeszéd kialakult édesapáddal, amiben te már mind zeneileg megközelítve tudtál esetleg újat mondani róla, attól függetlenül, hogy mindig szólt a Kind of Blue, de hogy aztán te mondjuk meg is értettél benne zeneileg valami olyan dolgot, ami érdekes lehetett számára is. Vagy ez nagyon ilyen szakmázás, és igazából
1: igen,
0: nincs
1: igen,
0: értelme.
1: Szoktunk azért szakmázni, például hát a Faternak óriási lemezgyűjteménye van, meg mi még a mai napig CD-zünk, meg neki van egy csomó kiírt CD-je, de úgy, hogy akkor ott azon az is fontos, ez a tárgyi kultúra, az, hogy legyen az embernek, meg legyen lemez CD formájában a művészet, ne csak úgy fogyasszuk, streameljük, hanem meg legyen. Úgyhogy vele kicsit ez a gyűjtői vénába folytunk bele, vagy az arról való diskurzus volt úgy jellemzőbb.
0: Vagy hogyha láttok valahol, hogy valaki egy Miles Davis régi hanglemezt árul, vagy egy plakátot egy koncertről, akkor gondolom az nektek egy ilyen kincs,
1: abszolút,
0: egy ilyen ereke jelleggel.
1: Igen.
0: És ő mit szólt hozzá, hogy aztán neked, amikor már a hangszer és kialakult, hogy basszusgitár, hogy akkor egy lényegileg egy zenészpályát választasz, feltételezem művész szülőktől nem volt túlságosan idegen.
1: Hál' Istennek nem, mert ugye azért mondom, hogy hál' Istennek, mert én is, ahogy belenőttem ebbe a szakmába, meg egyre több művész kollégám lett, bármilyen más művészeti ágból is realizáltam, hogy azért nagyon sokaknak nehéz dolga van ezzel otthon. Ez egy nagyon ősi recept, hogy jó van, de azért valami egyetemet végezzel, hogy mi van-e B-terv, stb. Itthon ilyen egyáltalán nem volt. Nagyon-nagyon-nagyon szuportívak voltak mindig is a szüleim azzal kapcsolatban, hogy mit szeretnék csinálni. Tehát én mondom, filmrendező akartam lenni ilyen 6-7 éves koromtól, kaptam kis Nikon kamerát, kis stop motion filmeket csináltam. Aztán egyébként szinte rögtön utána jött a zene, de lényegében bármiben mindig belekezdtem, van a teljes mögöttem voltak, úgyhogy ez így is, itt is ugyanígy volt.
0: Pluszban valahol volt egy pont, amikor döntened kellett, hogy a basszusgitár mellett azért a nagybőgőnek nyilván helye kell, hogy legyen az életedben, vagy valaki esetleg tanácsolta, vagy hogy értél erre a pontra?
1: Nem, mert ugye, ahogy mondtam, igazából én fiatal koromtól kezdve eléggé a tradicionális jazz volt az, ami érdekelt, és hát a tradicionális jazznek a hangszer a nagybőgő, csak akkor még az olyan, amikor az ember hobbi szintről egy hobbi hangszer, ugye a nagybőgő az ritkán egy hobbi hangszer, és akkor tett a basszusgitár, az inkább olyan volt, hogy az így volt, de hogy akkor játszunk basszusgitáron jazz-t, meg walking bass-t, tehát az a nagybőgőzni kell, hogyha az ember azt akarja játszani. És aztán most meg ez egy kicsit fordult egyet, mostanra már, szerintem most egy 50-50%-ban ugyanannyit basszusgitározom, mint bőgőzöm, de azon elég egyértelműen jött, mikor elmentem a konziba, az első év, hát ez még azért egy ilyen ismerkedés volt maga azzal, hogy mit követel meg a zenész élet, vagy a zenész diák élet, És, de ugye egyértelmű volt a stílus miatt, hogy nagybőgőzni kell, mert a swing az azon szól.
0: És semmifajta ilyen rock klasszikusok, vagy blues nagy elődök nem ihlettek meg, amikor még a basszusgitár
1: dehogy volt nem. A kezed? Dehogy nem. Hát rock, igen, abszolút. Hát, amit életemben először magamtól beraktam a YouTube-on otthon a számítógépen, az AC/DC volt. Egyébként Guns N' Roses nagyon-nagyon szerettem, ZZ Topot. Egyébként engem tulajdonképpen, ami maga rávett, ahogy a basszusgitárt elkezdjem, még a jazz-jazzen kívül, meg amit először tanultam zeneileg, az funky, James Brown. Nekem az egy nagyon, és ez is olyan, ami mindig visszacirkulál a zenémbe, meg a gondolkodásomba, a zenei gondolkodásomba, attitűdömbe a funky zene, és ez az a 70s OG Motown zene. Marvin Gaye, Curtis Mayfield, ez a világ.

0: Ez a Szakcsi Plus, a Szakcsi Rádióban.
1: Felmerült bennem, aztán lehet, hogy semmifajta relevanciája nem volt a te életedben, de ez a faipari szakgimnáziumnak lehet bármi köze az, hogy neked a mondjuk a nagybőgő, vagy bármilyen hangszereknek a faanyaga, vagy valami olyan szeretete egy picit kialakult?
2: Hát nem. Mert ott van családi részről, tehát én abban nőttem fel, mondom, azt lesz, tehát, hogy meg...
1: Ja, hogy az anyagok hogy
2: igen, de hogy édesanyám is, tehát műterem van, fűrészporszag, gipszag, tehát, hogy ez úgy nem állt tőlem távol, de hát teljesen őszinte akarom, azért kerültem erre abba a gimnáziumba akkor, én a kisképzőre felvételiztem, és de nem vettek fel, meg úgy el is bizonytalanodtam utolsó pillanatban, tehát én ugye 15-6 évesen, akkor volt nekem kicsit egy ilyen, hát túlzás, hogy mélyrepülés, de hát egy ilyen kis kamaszkori elveszejtődés, és akkor nem vettek fel, és akkor ment egy haverom a Kéz Gyulába, és akkor mondta, hogy akkor megyek én is oda. És utána meg a Kozma Lajosba is, a Kéz Gyulába fél évet jártam, a Kozma Lajosba egy évet, és aztán igen, utána jött. De hogy az inkább, hogy is mondjam, hát olyan szükséghelyzet, vagy mondhatjuk azt, hogy tróger voltam, és csak így kikötöttem egy szakgimibe.
1: Jó, hát attól függetlenül, hogy ilyen biztos voltak tanulságai, vagy esetleg a tapasztalatokhoz hozzá. Tehát viszont, ha már a hangszereket említettük, akkor még egy kicsit szerettem volna ebben szintén szakmázni, hogy van esetleg valami olyan stílusbeli, vagy hangzásbeli preferenciád, ami mondjuk a basszusgitárban, ami azt mondod, hogy te ilyenen szeretsz játszani, ezért fontos, és ami még mondjuk közérthető így a hallgatóság számára.
2: Ez meg inkább a nagybőgősé, nem, hogy
1: akkor
2: én szerettem, vagy csak, de a basszusgitárra lefordítva, hogy talán azért is szerettem meg a nagybőgőt, nagyon, mint hangszeren, hogy egy fadoboz 4 húrral, és én kicsit a basszusgitárhoz is így álltam mindig, én nem voltam soha egy nagy gearhead, hogy így ilyen, hogy így a hallgatóság is értse, tehát, hogy a különböző felszereléseknek ilyen pedál, olyan erősítő, csak ilyen basszusgitárt használok. Nekem sokszor volt, hogy aznap kértem kölcsön basszusgitárt mondjuk valakitől a koncertnapján, így tudtam, hogy valószínűleg jobb lesz, mint a sajátom. De azért van, most meg ezen már fejlesztettük, most ruháztam be életem első tisztességes Márbész erősítőjére. De igazából nem volt ilyen preferencia. Azt tudtam basszusgitár szandilag, hogyha egy ilyen apróság, imádom a Jaco Pastorius-t, azt tudtam, hogy nem akarok olyan hangszínt, mert ezt annyira kimaxoltam, meg azt annyira sokan csinálják, hogy inkább egy ilyen preckó irányba mentem el, precision bass szand irányba, de nem volt tulajdonképpen, most is alakul a szandom, hogy őszinte legyek. Tehát most is időről időre új kedvenceim vannak basszusgitáron. Itthonról például van is Viktor, nekem az egyik legnagyobb kedvencem basszusgitár szandilag, meg attitűdileg. De igen, ezek olyan alakulóban lévő dolgok még most is.

0: Hogyha az időben ott egy picit megakadtunk ott a konzinál, és akkor milyen közeg fogadott ott, mennyire érezted azt, hogy találsz esetleg onnan olyan zenésztársakat, akik ugyanezen az úton járnak, akik hasonlóan gondolkoznak, és akik akkor mondjuk már egyértelművé váltak, hogy végig kísérik a pályádat?
1: Hát ugye a Váci Konzinak a jazz tansz, amikor én mentem oda, én voltam egyedül basszeros, jazz basszeros, szerintem akkor már 4 éve. Egy dobos volt az osztálytársam, és rengeteg énekes meg gitáros, szóval tehát pici, az ottani tanszak pici volt, ilyen értelemben viszont nagyon jó volt, hogy csak egy ritmus szekció volt, mindenkit kellett kísérni, plusz ott ugye több tanárt is kiemelhetnénk, de ott a Réger Attila tartotta a zenekari gyakorlatot, aki pedig egy ilyen nagyon metodikus valaki, úgyhogy az ilyen szempontból egy nagyon jó gyakorlat volt. Igazából a közeg, az inkább úgy sulin kívül jött aztán úgy Pesten. Hát ilyen tudod, hogy a jazznek azért a javarésze az itt fent történik.
0: Esetleg koncerteken, vagy közös ilyen kis
1: jam
0: gyömöléseken való
1: természetesen jam
0: megismerkedések?
1: sessionökön ismerkedtem meg, talán a legtöbb kollégámmal egyébként, akit ma ismerek. Azt kell, hogy mondjam, igen.
0: Emlékszel az első alkalomra, amire már te is azt mondod, hogy na, ez egy igazi jazz koncert volt, amin részt vettem zenészként? Tehát amikor a színpadon álltál, és ugye először volt olyan igazi jazz
1: Várom ezt a
0: hangulata.
1: Pillanatot továbbra is.
0: Jó, hát ez is reményteli.
1: Hát azt hiszem egyébként, hogy nem tudnám ezt megmondani, hogy mikor volt az első ilyen.
0: De lehet, hogy ez az inkább a saját formációhoz kötődött, vagy kötődik majd, amikor egy ilyen nagy rádöbbenés, vagy aztán nem is biztos, hogy kell egy ilyen rádöbbenés, mert túl van talán misztifikálva.
1: Igen, hát, de egyébként nagyon jó ez a kérdés.
0: Nagyon
1: De
0: köszönöm.
1: hát igen, csak így belegondolva, hogy annyi tényleg ilyen meghatározó, tehát egy csomó olyan koncert eszembe jut így az elejéről, amikor azt érzed, hogy na igen, amúgy ezért szeretek fennlenni a színpadon, erre most büszke vagyok, de ilyen egy specifikusat nem tudnék kiemelni.
0: És hogyan jött aztán a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem?
1: Hát adta magát persze,
0: Egyenes úton.
1: Mert igen, mert azért szeretnék tanítani is a távolabbi, a közelebbi jövőben is, de addig még ugye meg kell szerezni rá a képesítéseket, meg a tapasztalatot. Nekem egyébként ugye a nagyszüleim is tanáremberek tanítottak, úgyhogy meg ezt egy szent foglalkozásnak gondolom sok értelemben. Úgyhogy elsősorban ezért, meg persze a közeg miatt is, de már amikor a Lisztre mentem, nagyjából úgy ismertem mindenkit, akit úgy onnan is ismerhettem volna. De hát jó, jó, jó a jazz tanszak. Úgyhogy szerettem volna oda menni. Még úgy is, hogy egyébként mindig bajom volt az iskolába beüléssel, a legjobb iskolába is én kicsit szenvedni fogok, mert ilyen beállítottságú vagyok, de tudtam, hogy ezt úgy illik letudni.

0: Említetted a szüleidnek a képzőművészeti pályáját, illetve ezt az egész hangulatot, ami gyerekkorodban ott körbevett, ugye eleve Szentendrére kifejezetten jellemző ez a világ, és ennek kapcsán jutott eszembe, hogy te hogyan vélekedsz a streaming szolgáltatók által a zene esetleges elértéktelenedéséről, vagy egy picit túl telítettségéről. Azért külön érdekel a véleményed, mert aki ennyire az anyaghoz, az ennyire a tárgyihoz, hát a kézzel foghatóhoz, vagyis mondjuk az értékekhez vonzódik, vagy aki így nőtt föl, és közben mégiscsak most fiatal, amikor ez jellemzi a zenei világot, meg úgy az egész körülöttünk lévő ilyen zenei teret, akkor te ezt egy jó, vagy inkább egy rossz dolognak tartod?
1: Nagyon-nagyon király ez a kérdés, köszönöm, hogy megkérdezted, kicsit reméltem is. Hát figyelj, van ez a tendencia most, a bakelit tudod mennyire visszajött, a vinil. És valahol olvastam ezt az adatot, hogy a 80%-a, aki mondjuk fiatal és vesz vinilt, nincs is lejátszója. De hogy mit tükröz ez az igény? Hát az van, szerintem én azt látom, tehát ugye most már sokat ugye tartalomnak szokták így csúfolni, ugye vagy terméknek ugye a műveket, és mindig volt közvetítő közeg, minden művészeti ágban van közvetítő közeg, hát a filmben is ott van egy, aki a DVD-n stb. Megveszed, nekem még egy, tudom, már a DVD is tök lejárt lemez, de én a DVD gyűjteményemre is így büszke vagyok, hogy ez választja el szerintem a fogyasztó, azt, hogy te fogyasztó vagy, vagy azt, hogy műélvező vagy, és nem azért, mert elit meg azt, hogy érteni kell, csak az, hogyha neked valami fontos, azt birtokold, az legyen meg, az legyen egy kötődésed hozzá fizikálisan. Tehát, hogyha te azt mondod, hogy igen, én Pink Floyd fanatikus vagyok, és minden nap meghallgatom a Dark Side of the Moon-t, de hogy így, hogy aztán, mit tudom én, holnap meg elcsap a 4-es metró, akkor meg ott van, senki nem fog erre emlékezni, most a Spotify előzményét visszanézed, nem, hanem ott van a lemez, ott van, megörökli a gyereked. Ott, tehát, hogy az te vagy, az a te terednek, meg ott, mit tudom én, hát a festmény kirakod a falra, érted? Ugye ez a képzőművészetben például, igen, egyébként jó, hogy ezt ugye felosztad, mert persze, hogy adja magát, a kedvenc, van egy, mit tudom, egy kortárs festő, akit szeretek, akkor nem csak naponta párszor megnézem, megnyitom a képét, akár nagy képernyő, mit tudom, akár kiteszem a tévére, és akkor nézegetem egy picit, és de szép, aztán meg bezárod a képernyőt, hanem az oda jár a falra. Vagy egy szobrot is, nem az van, hogy felrakom VR szemeget, és akkor egy 3D-be körbejárom, aztán meg leveszem, hanem az legyen ott. Ez legyen, mert ez a fizetet, hogy akkor is, hogyha nem szól a zene, de az, hogy nekem otthon vár menetre készen a Pink Floyd bakelitem, az szerintem egy nagyon fontos tudat abban, hogy a művészethez közelebb kerüljünk.
0: Feltételezem, hogyha az említett egy albumra összegyűlt zenékből vagy művekből, akkor neked is valahogy azért célod esetlegesen a fizikai formátum megjelentetés.
1: Abszolút, abszolút, meg hogyha nem is, meg még egy dolog ehhez, hogy meg egyáltalán az album, mint formátumos, nem csak az, hogy a zenét hogy hallgatunk fizikailag, hanem terjedelembe, és ugye most anélkül, hogy belemérnénk ebbe a divatos fogalmakba, attention, spam, stb. Én is úgy hallgatok zenét sajnos, hogy számonként, meg playlistjeim vannak ilyen hangulatra, olyan hangulatra, hallgatok egy számot, eszembe jut, stb. Hát basszus, ugye ugyanúgy egy számnak van egy íve, amit ugye van mögötte egy szándék, egy művészi koncepció, ugyanúgy egy album mögött is van, egy 5 számos, vagy 12 számos album mögött is van, és ugye nem nagyon hallgatunk már így zenét. Én is csomószor azt mondom magamnak, hogy igen, Bruno, menj végig az albumon, hallgass meg a lassú számot is, ami annyira nem tetszik. Egyébként nagyon sok ilyen albumhallgatós élmény így változott az évek során, hogy most ugyanarról az albumról már csak a lassú számokat hallgatom, de hogy igen, hogy egyáltalán, hogy albumban gondolkozzunk, persze, én ebben nagyon szeretném, hogy ezt én fontosnak tartom, és ez abszolút tervben van, hogy koncepciózus album legyen megjelentetve, ha 2 ember, 3 ember veszi meg, úgyis most már nem az a, tehát nem így terjed ugye a zene, ugye a közönség felé, a nagy közönség, a világ viszonylatba vett közönség felé, de hogy legyen, azért menjünk, ne még ha ez most már tradíció is, vagy hagyományőrzés, de hogy legyen.
0: Hogyha egy picit előre tudsz tekinteni a közeljövőbe, akkor a már felsorolt formációk, vagy a saját zenekaroddal hogyan, merre, miket tervezel, akár erre az évre, nem kell feltétlenül most dátum szerint fellépéseket, csak hogy úgy nagyságrendileg, aki tényleg kíváncsi, és most még pluszban is felkeltettük az érdeklődését, hol láthat, hallhat téged?
1: Hát a Haridrama zenekarunkkal most elég sok izgalmas dolog van, pont azért, mert volt ez a kis szünet, több tag is volt külföldön, és előre dolgoztunk egy picit még az elmúlt már egy év fél évben, felvettünk nagyon sok ilyen kis singlet, klippekkel, és ezek havonta érkeznek meg, illetve most egy live session is volt velünk a Pannoniában, ez a Pigeon Session, az azt hiszem augusztusban fog kijönni, és velük alapvetően most nagyon aktívan, mert most ugye újra együtt a csapat, és nagyon aktívan dolgozunk sokat. Hú, mi is még? Hát ezen kívül egyébként alkalmilag az összes emlegetett formációval itt meg ott leszünk, illetve a saját triómmal most májusban fogunk majd többet fellépni vadonatúj anyaggal.
0: Hát akkor nagyon sok helyen találkozhat veled azért a közönség. Egy helyen biztos, hogy nem, az óceánon.
1: Az biztos.
0: Köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy beszélgettünk.
1: Nagyon köszönöm a lehetőséget.
0: A Szakcsi Plusz mai adásának vendége Barakonyi Bruno, nagybőgős basszusgitáros volt. A szerkesztő műsorvezetőt, Esztergályos Mátét hallották.
2: Ez volt a Szakcsi Plusz, a Szakcsi Rádióban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották.
3: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
4: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Műsorajánlót hallottak. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Hírek a Szakcsi Rádióban.
1: Jó napot kívánok! A hírszerkesztő Bánáti Bence, a mikrofonnál Naményi Krisztina. Benyújtotta a Baka András államfőjelöltségét támogató ajánlóívet a Tisza országgyűlési képviselőcsoportja. Az alaptörvény értelmében a jelölés érvényességéhez a képviselők legalább 1/5-ének az írásbeli ajánlása szükséges. A határidőig a Mi Hazánk is benyújtotta indítványát, amelyben Tóth Máté energiajogászt ajánlja államfőjelöltnek. A Fidesz, illetve a KDNP frakció közölte, hogy nem vesznek részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás korábbi államfő eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés. Csak nem 20 cm-rel emelkedett a Duna vízszintje Paksnál az egy héttel ezelőtti mélyponthoz képest, így elkezdődhetett az atomerőmű egyik turbinájának visszakapcsolási folyamata, közölte közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, estétől a második blokk 3-as turbinája is termelni fogja az áramot. Nem volt tartós a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél. Csernovodánál a hétvégén kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el egy közeli elágazásnál, így több víz jutott az erőmű felé vezető öreg Dunába, de a javuló tendencia nem volt tartós. Fel kell készülni arra, hogy néhány napig teljesen le fog állni a romániai atomerőmű, jelentette be a román energetikai államtitkár. Amennyiben le kell állítani a kettes blokkot is, várhatóan 10-30%-os korlátozást kell bevezetni a nagy ipari fogyasztóknak az esti csúcsidőben Romániában. Civilek vesztették életüket az éjszakai ukrán drón támadásban. Nizsnyekamszkban 13-an meghaltak és 39-en megsebesültek. Tűzütött ki az olajfinomítóban. A Tatár Köztársaságban gyásznapot hirdettek. Az Ukrajnával határos Belgorod megyében pedig egy nő halt meg egy lakóházatért dróntalálat következtében. Közben az orosz erők rakéta és légi csapást mértek az odesszai hőerőműre és 7 a régióban működő áramelosztó állomásra, valamint megsemmisítették a gázmező infrastruktúráját. A támadásoknak 5 halottja és 14 sebesültje van. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem. A hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Elgázolt egy embert a vonat Pilis Csabán a Klotildliget megálló közelében, közölte a MÁV Inform. A baleset miatt Pilis-Vörösvár és Pilis Csaba között pótlóbuszok szállítják az utasokat. Végül az időjárásról. Szinte mindenhol zavartalan a napsütés, legfeljebb az Észak-Dunántúlon lehet felhősebb az ég, ott záporok, zivatarok kialakulhatnak, és megélénkül a szél. Délután 32 és 37, este 20 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. A pontos idő 12 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz délután minden hétköznap déltől, hétvégén 13 órától a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Watch me, brother. Leave, take it.

Pécsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Szakcsi Rádió. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló.
1: Berlin Underground Jazz Laboratóriuma, a Donau 115, egy kis alaksori klub Berlin Neukölln negyedében, és a berlini free jazz szcéna egyik titkos kincse. A hely nem nagy, de különösen aktív. Minden héten több koncertet tartanak, gyakran fiatal és nemzetközi zenészek részvételével. A program sokszor kísérleti, szabad improvizációt és határfeszegető hangzásokat mutat be. A klub atmoszférája laza, művészileg mégis komoly. A közönség értő és nyitott, gyakran maguk is zenészek. Berlin zenei sokféleségének

0: egyik fontos színhelye. Itt nem konvenciókat ünnepelnek, hanem új utakat keresnek. A Donau 115 a kreatív kockázat terepe. Ez a klub a jazz jövőjének egyik műhelye.
1: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a magyar jazz rádiójának legjobb szerzeményeivel. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
2: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Iszonyatosan szeretem a dallamosságát, az izgalmasságát, időnként a pimaszságát ennek a műfajnak, ami minden körülmények között nagyon-nagyon alapos, felkészült, nagyon magas szintű művészi minőséget követel. Tehát rosszul nem szabad jazz zenélni. De általában nem szabad semmit se zenélni, de jazzben különösen nem, mert annyira gyorsan kilóg a lóláb, hogyha valami nem tökéletes.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádió.

Holdas Dominik, a Szabcsi Rádió küld be a dalot felhívásának egyik győztese. Look Inside My Mind című dala most következik a Szabcsi Rádióban.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
2: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms 2026 programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei péntekenként 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Rakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Szerintem Bach és egyébként Mozart és Beethoven is olyan távolságba és olyan magasságba kerültek, és olyan innen 2025-ből nézve olyan szakrális, mondhatom, hogy szakrális helyre, ahogy szerintem mindenki, akivel zenével foglalkozik, tud folyamatosan újat mondani, és tud belőle töltekezni, akármilyen stílusban is komponál.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem ma már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongora művész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron 4. alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
0: Jazz album. Egy album az elejétől a végéig. Kedden és csütörtökön 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó napot kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Egyúttal azt kérte, hogy az ősszel induló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Baka András lesz az egyedüli jelölt a köztársasági elnöki tisztségre, miután a Mi Hazánk nem tudta megszerezni a 40 szükséges aláírást Tóth Máté elindításához. A Fidesz, illetve a KDNP frakció pedig közölte, hogy nem vesz részt az új köztársasági elnök megválasztásában, mert illegitimnek tartják Súlyog Tamás eltávolítását. Az új államfőt holnap délután választhatja meg az országgyűlés, és az eredmény kihirdetése utáni 8. napon, augusztus 19-én léphet hivatalba. Baka András azt mondta, hogy készen áll a magyar nemzet egységéért és egy demokratikus, európai Magyarországért dolgozni. Kölcsönösen támadták egymás energetikai létesítményeit az ukránok és az oroszok. Az ukrán erők az oroszországi Tatárföldön, Nizsnyekamszkban lévő olajfinomítóra mértek csapást. A létesítmény területén tűz ütött ki. Eközben az orosz hadsereg Zaporizsia városát vette célba, 24 ember megsebesült, köztük 2 gyerek. Letartóztattak 7 embert Romániában, akik rémhírek hatására mentőautóra támadtak Erdélyben. A támadók ellen azután indult rendőrségi vizsgálat, hogy szombat este kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak meg egy a településre beteghez érkező mentőautót. A támadás azokkal a TikTokon terjesztett rémhírekkel állhat összefüggésben, amelyek szerint szervkereskedők mentőautókkal járják Románia településeit, hogy gyerekeket raboljanak el. A lakosság segítségét kéri a budapesti rendőrfőkapitányság, miután eltűnt egy korábban bejelentett második világháborús robbanótest az Apadó Dunából a fővárosban, a Nagytétényi út közelében. A rendőrség azt kéri, hogy aki bármit tud a tárgyról vagy annak hollétéről, hívja a 112-t. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki elvitte, ne próbálja szétszerelni vagy elszállítani, mert az ilyen robbanóeszközök ma is veszélyesek lehetnek. Hatástalanításukat kizárólag tűzszerészek végezhetik el. Korláttal védett 2-irányú kerékpársávot alakítanak ki az útpályán Budapesten a Szent Gellért rakparton. Ezzel megszűnik az a jelenlegi helyzet, hogy a gyalogosok és a kerékpárosok közös járdát használnak. A Rudas gyógyfürdőnél a kerékpáros forgalmat átvezetik a parkolósáv helyére. A közbeszerzési felhívás 1-2 héten belül megjelenik, a tényleges kivitelezési munkálatok várhatóan szeptember végén kezdődnek. Marad a hőség. Ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16-22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. Egész héten hasonló időre készülhetünk.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Jazznapló. A Marcibányi tér a 70-es, 80-as években fontos jazz és alternatív zenei műhely volt. A korabeli kimutatások szerint a nyitása, vagyis 1972 óta a jazzklub iránt alkalmanként 300-nál is többen érdeklődtek. Minden vasárnap a Másik János vezette, Interbrass játszott itt, Dezső Csaba pedig jazz történeti előadásokat tartott rendszeresen. A programfüzetekből tudjuk, hogy a Whitefülű közönség a Sirius-t, a Vízöntőt, a Bojtoriánt, a Benkó Dixieland Bandet, a Kolindát és a Tolcsvai Triót is hallhatta a Marcibányi téren. Egy időben a muzsikás tartott táncházakat, a keddi diszkón pedig Bezeg László pörgette a korongokat. 1980-ban aztán a Dimenzió, Másik János újabb formációja lett, a jazzklubok rezidense.
1: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel. Pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz hangjai.
1: Kis Jarrett megkerülhetetlen alakja zeneszerzőként és előadóként a 20. század jazz történetének. Rengeteg korszaka volt, a free muzsikától a standardekig, kitűnően játszik különböző hangszereken, elképesztő nyitott zeneisége van, amellett, hogy nekem van egy ilyen kötöttségem is, vagy kötődésem hozzá, természetesen ő is Charles Lloyd zenekarában játszott, én is játszom Charles Lloyd zenekarában, tehát nekünk van még egy ilyen közös pontunk is. Gyermekkorom óta hallgatom a Jarrett játékot, és egyszerűen lenyűgöz.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
0: Jazz reggel. Minden hétköznap 6 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Szakcsi Rádió. A magyar jazz hangjai.
1: Fekete Kovács Kornél nekem. Régi nagy mentorom, azt is mondhatom, hogy tanárom. Elég korán, még jazz tanszakos koromba kerültem a Modernát Orkesztrába, ami nekem azóta is nagyon, nagyon erős zenei közösség, és a zenei fejlődésem nagyban köszönhető annak, amit ott a zenekarban megtanultam és megtanulok a mai napig.
0: Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
1: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág kvartettel a főváros Modern Jazz klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazzszéna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Rieger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a Mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadásmódját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. A zenekarban a fiatal frontember mellett színpadra lép a műfaj legendás alakja Egri János nagybőgős és Pecek Lakatos András dobos is. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest Nagyszabású Zenei Intézményében a magyar jazzt, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg.
0: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
2: Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
0: Jazz hajnal. Minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
2: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Szakcsi Rádióban.
3: Jó estét kívánok! A szerkesztő Demet Imea, a mikrofonnál Polyák Adrien. A vízgazdálkodásban és az energiapolitikában évtizedes lemaradás és semmittevés jellemezte az elmúlt évek kormányzatait, jelentette ki a kormányfő napi rendelőtti felszólalásában a parlamentben. Magyar Péter úgy fogalmazott, kellő politikai bátorság híján a témához kapcsolódó vitákat soha nem merték lefolytatni, főleg Bős-Nagymaros óta tabu téma a mesterséges vízmegtartás kérdésköre. Hozzátette, mint az ügynökakták kérdésében, a vízmegtartás és az atomenergia kapcsán is őszintén kell beszélni. Beszélt arról is, hogy a Duna vízszintemelkedésének köszönhetően estétől várhatóan már 2 turbina működik majd Pakson. A következő hetekben ugyanakkor nem várható csapadék, ezért ismét vízszint csökkenésre kell készülni az erőműnél. Az ellenzéki frakciók a kormányzati intézkedéseket bírálták. A Mi Hazánk szerint a kormány dilettáns hibákat követett el, például Orbán Anita külügyminiszter csak azután beszélt szlovák kollégájával a Duna vízhozamáról, hogy a Mi Hazánk politikusa erről kérdést tett fel. A KDNP rémhír terjesztéssel vádolta a kormányfőt a paksi atomerőmű leállításával kapcsolatban. A párt szerint térdre kényszerítették az energetikai szektort, ahelyett, hogy felkészültek volna a krízis helyzetre. A Fidesz úgy vélte, az energiaválságot a magyar emberek és vállalkozások oldották meg, amikor önkorlátozással visszafogták a fogyasztásukat. A Tisza szerint a magyarok közös eredménye a válsághelyzet kezelése, ugyanakkor aggodalomra ad okot, hogy nem lehet tudni, mi derül még ki az előző kormány mulasztásairól. Hűtlen kezelés és 100 milliárd forintos költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tette a gondosóra programmal kapcsolatban a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Ezt a tárcavezető Tanács Zoltán jelentette be egy interpellációra válaszolva az országgyűlésben. Közölte azt is, a programért felelős kormányzati szolgáltatóközpont élére átmeneti vezetést nevez ki, amelynek feladata a szolgáltatás zökkenőmentes biztosítása lesz. Több új szak jöhet létre a felsőoktatásban. Az erről szóló rendelettervezetről megkezdődött a társadalmi egyeztetés. A Debreceni Egyetem biotechnológiai szakot indítana, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem pedig ökológiai gazdálkodási szakot, valamint reedukációs szakembermesterképzést kínálna. Ez utóbbi célja olyan szakemberek képzése, akik képesek időskor vagy betegség miatti képességvesztések kezelésére, újra tanítására. A rendeletmódosítás emellett létrehozná a mesterséges intelligencia informatika mesterképzést, amely iránt jelentős a társadalmi és munkaerőpiaci igény. A fazekasság lesz a fókuszban idén a 40. alkalommal megrendezett mesterségek ünnepén, augusztus 20-a és 23-a között a Budai Várban. Az esemény díszvendége az Amerikai Egyesült Államok. A fesztiválon 60 népművészeti közösség mutatkozik be. A látogatók amellett, hogy megnézhetik és megvásárolhatják a portékákat, csak nem 100 látványműhelyben ismerkedhetnek a népi kézművességgel. Marad a hőség, ma és holnap is sok napsütésre számíthatunk, csak a nyugati, déli és északkeleti ország részben lehet egy-egy zápor, zivatar. A szél északkeleten viharossá fokozódhat. Éjszaka 16 és 22, napközben 32 és 38 fok között alakul a hőmérséklet. 18 óra 4 perc.
0: Híreket hallottak. Részletes híreinket megtalálják a hiradó.hu weboldalon. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.

0: Jazznapló.
1: 2008-ban nyitotta meg kapuit a Múzeum utcai Kossuth Klubban a Budapest Jazz Klub, mely a hét minden napján várta koncertekkel a műfaj kedvelőit. Hosszú távú életképességét mutatja, hogy a 2012-es Hollánerdő utcába költözést is sikerrel vészelte át. Széles spektrumon mozgó, a hazai jazz élet egészét átfogni szándékozó klubról van szó, koncertkínálatából különösen a Harmónia Jazz műhely szervezte koncepciózus és értékcentrikus péntek esték kiemelkedőek. A Budapest Jazz Club mellett a fővárosi jazz élet másik fontos bástyája a 2013. márciusában a Budapest Music Center új grandiózus épületében megnyílt Opus Jazz Club. Itt a BMC helyi lemezkiadójának köszönhetően rögzítési lehetőség is kínálkozik.
0: Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádió.

0: Ez volt a Jazz délután a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Műsorajánló. Ma este jazz koncertek a Szakcsi Rádióban. Az adás első részében
1: a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Majd ezt követően a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.
2: Kovács János karmestert köszöntjük 75. születésnapja alkalmából. Az Ars Nova műsorában kortárs magyar műveket vezényel, pénteken 22 órakor a Bartók Rádióban.
0: Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.
3: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazz Portré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától Harcsa Veronika. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Podcast. Beszélgetések a jazz világáról. Hétfőn 19 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
4: A Bebop Podcast a MIPA Jazz tematikájú podcastje, ami megjelenik és utólag meghallgatható a MIPA közösségi média felületein. Két izgalmas világ találkozik a Bebop Podcast mai epizódjában. A hegedű és az elektronika végtelen lehetőségei. Vendégeink Kézdi Luca és Várajai Petra, két rendkívül sokoldalú hegedűművész, akik saját útjukat járva új dimenziókat nyitnak meg a hangszer világában. Nagyon nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, és köszönöm szépen, hogy elfogadtátok a meghívást.
5: Köszönjük a meghívást.
4: Engedjétek meg, hogy annyira szemtelenül fiatalok vagytok mind a ketten, ezért, hogy egy picit, ne vágjál itt nekem arcokat, mondom, szemtelenül fiatalok vagytok mind a ketten, úgyhogy kezdjük úgy, hogy úgy csinálok, mint a tényleg semmi nem felelhető nem lenne rólatok az interneten, ami természetesen nem igaz, de hogy ilyen nagyon tiszta lappal, hogy kezdjük a legelejéről, jó? Tehát, hogy miért ezt a hangszert választottátok? Mi volt volt-e valami családi oka, vagy csak egyszerűen, ki honnan érkezett, jó? Jó, akkor kezdjük a legfiatalabb Lucával, akit az előbb arcokat vágott, hogy ő nem is olyan fiatal.
5: Valóban nem vagyok már olyan fiatal, de hát ez nem baj. Hát
4: nézőpont kérdése.
5: Zajlik az élet, és mindannyiunkkal ugyanúgy halad az idő, tehát ez így rendben is van. Az én édesanyám zongora tanárnő volt, tehát hogy nekem alapvetően a zeneiskola olyan volt, mint ha az iskolába mennék, egy teljesen természetes dolog. Szerintem előbb tudtam szólmizálni, mint beszélni. Nem túlzok nagyot, tehát valóban én a Kodály módszer szerint tanultam, és a mai napig, mivel egész kiskoromtól kezdve ebben nőtt bele az agyam, és a zenei gondolkodásom, mai napig mindent szólmizálva
4: én
5: hallok,
4: megy
5: egy
4: alsó,
5: egy ilyen léjer, amin keresztül nagyon könnyen megjegyzem a dallamokat. Egyébként a jazzben ez viszonylag zavaró tud lenni, tehát amikor elkezdtem azzal foglalkozni, akkor ezt meg kellett tanulnom kikapcsolni. Tehát az adott volt ez a klasszikus zenei képzés, viszont nem akartam zenei pályára menni, mert sokkal kíváncsibb voltam más területekre. Édesapám mérnök, és ezért úgy gondoltam, hogy egy csomó minden mással is szeretnék foglalkozni. Emiatt elmentem egy matek-fizika tagozatos jó erős gimnáziumba. Utólag visszatekintve ez inkább egy kihívás tekintettem akkor, hogy képes vagyok erre, és nagyon örültem, hogy oda jártam végül. Egy évig nem hegedültem, tehát elsőben még volt továbbképzőm, és utána, hát picit olyan célorientált volt ez a klasszikus képzés, amiben voltam, emiatt sem akartam klasszikus zenész lenni, mert mindig úgy éreztem az ilyen versenyeken, meg fellépéseken, hogy maga a cselekvés, amíg a színpadon vagyok, annyira nem élvezetes, utána jó, hogy túl vagyok rajta. Na most ezzel már akkor, hogy 14 évesen gondoltam, hogy lehet, hogy nem ilyesmivel kéne foglalkoznom, amivel úgy vagyok, hogy jó, ha túl vagyok rajta, hanem valami olyasmi kéne, amit közben is élvezek. Tehát ez volt mondjuk a fő oka. Másrészt még talán egy dolog, ami számíthat, vagy érdekes lehet, hogy ugye a klasszikus zenében a darabok mindig megvannak előre formálva, és ezeket követve kell előadni. És ezeket nem éreztem a sajátomnak. Tehát, hogyha sikerült is, hát nyilván sikerült többé-kevésbé előadni ezt az előírásoknak megfelelően, nem éreztem azt, hogy ezzel a saját zenei gondolataimat, érzéseimet, akármimet én ott ki tudom fejezni, vagy benne tudok lenni, és ez is hiányzott. Így nem éreztem őszintének. No, és akkor az egy év szünet után elkezdtem zenélni egy osztálytársammal, ott már teljesen szabadon. Nagyon egyszerű dalokat talált ki, Lukács Lacinak hívták, egy másik Lukács Laci, ilyen gitáron szerzett nagyon egyszerű, kedves dalokat, és elkezdtünk így egymásra találni ebben, és az ilyen iskolai szertárban, öltözőkben kezdtünk el készülni kisebb fellépésekre, és ott emlékszem, hogy az egyik ilyen alkalommal jöttem rá arra, hogy mivel nem mondja meg senki, hogy mit játszak, és magam kitalálhatom, hogy mit játszak a hegedűn, zárójelben megjegyzem, hogy zongorán már jóval régebben elkezdtem improvizálni, mert ugye volt kötelező zongora is, tehát ott már ez az improvizálás megvolt, de a hegedűn később, hogy a zene egy elképesztő nagy játszótérré vált, és azt kezdtem el érezni, hogy itt bármi megtörténhet, és hogy ott kezdtem el igazán érdeklődni, ott vált izgalmassá, és aztán később ugye az egyetem alatt én bölcsészkarra jártam, esztétika filozófia szakra, ott is az egy első évem alatt már lett egy kis akusztikus trióm, akikkel elkezdtünk koncertezni, hát nagyon bátrak voltunk, így utólag visszagondolva, viszont rájöttem arra, hogy ezzel szeretnék többet foglalkozni, és akkor elmentem jazz tanárokhoz, jazz hegedűt tanulni, hegedűstől, Antal Tibortól tanultam, aztán Nagy Jánostól, és aztán később egy csomó zenésztől, még nem aztán azt vettem észre, hogy végül is ezt csinálom szinte állandóan. Az egyetem alatt rájöttem arra egyébként, nyilván ott művészet, foglalkoztam bizonyos értelemben, hogy a gyakorlat, tehát ez ugye a közben derült ki, hogy a gyakorlati része engem jobban érdekel, igazából jobban élvezem, mint azt, hogy ülök a könyvtárban, és akkor kutatok, vagy beszélünk róla, vagy megfejtjük, hogy elméletben hogy lehet. Úgyhogy nagyon röviden így összefoglalva. Ennyi.
4: Hát akkor rajtad a sor, tessék. A másik fiatal hölgy mit mond erről? Azt tudom, hogy itt azért nagyon komoly családi háttér volt nálatok is zeneileg.
6: Igen, most...
4: Itt járt már a testvéred, úgyhogy egy picit
6: igen. Most, hogy így hallgattam Lucát, tökre azt éreztem, hogy nagyon sok ponton tud így az én életutam is kapcsolódni, így szakmai szempontból. Én is alapvetően egy zenész családba születtem, mármint, hogy többen voltunk, vagy vannak, akik hivatásos zenészek is, így tágabb családot nézve. Viszont talán én voltam az első, aki úgy lettem zenész, hogy nem elsősorban klasszikus zenész. Uh-huh. Mert mindannyian klasszikus zenét tanultunk gyerekként, tehát az első hangszer, amit így... ami mindannyian
4: játszottunk. Hegedűvel kezdtél egyébként?
6: Nem, zongora volt.
4: Zongora volt az első?
6: Volt egy pianinónk, az igazából ott volt, és mindenki játszott rajta, mindenki tanult is valamennyire, és én igazából úgy tanultam meg zongorezni, hogy mindig ott gyakoroltak az idősebb tesóim, én pedig így odaültem, és így próbáltam így leutánozni a darabjaikat, meg így játszottam, és tökre állás vagyok azért, hogy ez nekem így hagyták, tehát hogy ez egy ilyen tök jó kis felfedező terep volt, mert aztán volt a kicsit intézményesített több zenetanulásom a hegedű oldaláról, amit 4 évesen kezdtem, és igazából én azt is nagyon szerettem.
4: Magadtól gondoltál?
6: Vagy magamtól képzeld. Azt hiszem, valahol így láttam hegedűt, és így tökre megtetszett, meg nyilván az is tetszett benne, hogy addig senki nem hegedült még a családban, tehát hogy ez is valószínűleg vonzó volt a hangszerben. És
4: kis pici ujjaiddal.
6: Kis pici ujjaim, képzeld, annyira pici voltam, hogy a 16-os hegedű az túl nagy lett volna. Úgyhogy anyukám szerzett Németországból egy ilyen kínai pici 32-es hegedűt, egy nagyon-nagyon kicsi hangszerről van szó. És akkor azon kezdtem el tanulni, és akkor sokat hegedültem, nagyon szerettem, de egy idő után, ez most az idő után, ez ilyen sok-sok év után, valahogy azt éreztem, hogy nem a klasszikus hegedűs lét lesz az, ami nekem talán így a legmegfelelőbb. És nekünk így a családban jelen volt a jazz, meg az improvizáció, meg népzene, meg ez az ilyen közös jamelés feeling is. Tehát, hogy amellett, hogy mindenki tanulta a klasszikus zenét, amellett nagyon sokszor összeültünk csak úgy improvizálni együtt, ami igazából nekem nagyon meghatározta azt, hogy később igazából ezt a pályát is választottam, hogy egy kicsit más szemszögből közelítve a zenét, inkább a saját zenei gondolataimat fogalmazom meg zenében, és nem pedig más zeneszerzők műveit interpretálom. De ez azért egy ilyen kanyargós út volt, amíg erre a konklúzióra jutottam. Mert valójában mindenki úgy érezte, hogy ó, én biztos hegedűs leszek, biztos ez a klasszikus hegedűs pálya, ez nekem úgyis olyan könnyen megy, meg nem tudom, de hogy én egyre inkább azt éreztem, hogy nem annyira ez lesz az én világom, és nagyon, nagyon szeretek zenéket írni, nagyon szeretek improvizálni, és szeretném ezt tanulni, és ezzel mélyrehatóbban foglalkozni. És akkor tettem egy nagyon éles kanyart, ahelyett, hogy elmentem volna Bécsbe klasszikus hegedűre felvételizni, elmentem a Bartók Konzi Jazz Tanszakára, jazz zongorára. Tehát ez akkor egy ilyen respekt a szüleimnek, hogy igen, ezt így bevállalták. Oké, csinálja. Mert ez nagyon felszabadított, nagyon sok mindent felszabadított a hegedülésemben is, ami ugye egy kevésbé szabad terep volt addig, amíg mondjuk zeneiskolai keretek között tanultam, tehát addig a zongora volt az, amiben tényleg kiélhettem magamat így zeneszerzőként, meg improvizatorként. És igazából az volt talán a fordulópont, amikor felismertem azt, hogy a zenész létnek nem csak az a formája létezik, amit én így kisgyerekként úgymond csomagként készen kaptam. Vagy talán úgy fogalmaznék, hogy nem csak az az út létezik, amit már nagyon sokan bejártak a hegedűvel, hanem lehet máshogy is. Lehet úgy is, hogy saját zenét játszol, lehet úgy is, hogy improvizálsz, és...
4: Ez milyen érdekes, ez a szabadság, amit tényleg leginkább szerintem az összes zene közül a jazz ad meg egy muzsikusnak, hogy most visszagondolva, én csellista voltam általános iskolában, és nálam is fölmerült, hogy menjek, nekem valami svájci iskola, nem is értem, hogy honnan jött az ötlet, a 70-es évekről beszélgetünk, tehát hogy 80-as évek eleje, hogy esetleg oda el tudnék menni felvételizni, és emlékszem, ültem a kezemben a csellóval, és arra gondoltam, hogy nekem mindig le kell játszani azt, ami a kottában van, hogy megbolondulok. Ja. Meg hogy én énekelni is akarok, meg így nem tudom én, és hogy ugyanezt éreztem, amit mind a kettőtökből érzek, ahogy így röviden összefoglaltátok a kezdeteket, hogy ezelőtt 200 évvel ez szinte elvasz, hogy nők vagyunk, tehát hogy akkor még az is elképzelhetetlen lett volna, hogy hangszert kapunk ilyen értelemben a kezünkbe, de hogy valahogy akkor ez nem is volt meg még ez a lehetőség, hogy te azt mondod, hogy oké, marami tehetséges zenész vagyok, de hogy vannak stílusok, és akkor kiválasztod azt, amit te azon belül is szeretnél csinálni.
6: Így van.
4: Azt hiszem, hogy a hegedű ráadásul még a mai napig is jól gondolom, hogy nagyon klasszikus hangszernek van definiálva még a zenészek körében is, és olyan kis furcsán néznek valakire, aki azt mondja, hogy igen, ez az én hangszerem, de hogy behozom az elektronikát, behozok más műfajokat, és hegedülni akarok, de nem a klasszikus értelemben vett hegedűs akarok lenni. Ez még manapság is furi?
5: Szerintem igen. Igazából lehet, hogy talán már nem furcsa, de ahogy mondtad, valóban a hegedű egy nagyon igazán klasszikus hangszer. A másik fő terület ez a népzene. Ezek nagyon-nagyon eltérnek egymástól szerintem, mind a hangszer kezelésben és mindenféle egyéb területen. Tehát ez a két fő terület, a harmadik pedig a jazz, ahol ugye Magyarországon viszonylag ritkán használatos, de egyébként Franciaországban, Lengyelországban, Amerikában nagyon-nagyon tök nagy hagyománya van ennek, persze. Nálunk ez egy kicsit ilyen kakukktojás valóban, de azt gondolom, hogy az utóbbi években ez nagyon sokat változott, és hogy egyre többen foglalkozunk más perspektívából a hegedüléssel. Most már a jazz hegedülésben is egészen sokan vagyunk, mondhatom ahhoz képest, hogy ugye egy időben szinte csak Dezső Csaba volt egyedül. Tehát, hogy azért ez fejlődik.
4: Hát, amikor én a tanszakra jártam, akkor ő volt a hegedűs, és nagyjából itt volt vége a sornak.
5: Hogy egyre inkább terepet kap, és egyre elfogadottabb, és egyre kevésbé fura. Nyilván azért a jazz hegedülés is azért egyfajta kánon. Annak is megvannak a maga rendszerei, a maga, mondjuk így röviden, a maga rendszere. És azért ott is szerintem nyilván van, aki ezt a rendszert követi, és van, aki pedig megpróbál saját hangon játszani. Valaki meg egyáltalán nem akarja követni a rendszert, és teljesen a saját útját járja. Tehát itt is egy nagyon sok átmenet van, nagyon sok árnyalat van, és mindegyik ugyanúgy izgalmas szerintem. Tehát mindegyikre lehet példát találni. Petra?
6: Igen, én is abszolút egyetértek, és tökre azt érzem, hogy azért így a köztudatban a hegedűről egy nagyon, sokszor nagyon egysíkú kép él az embereknek a fejében. Tehát, hogy ugye általában, hogyha azt mondják az embereknek, hogy hegedű, akkor talán eszükbe jut, hogy romantikus, éneklő,
4: igen.
6: brilliáns, elegáns, virtuóz, de hogy igazából annyival több arca van egy hegedűnek.
4: Vagy nálunk, gondolom, a mi zenei kultúránkban nagyon sokaknak eszébe jut a cigányprímás, hogy akkor
6: igen,
4: ott áll elől, és vezet egy zenekart, és egy egészen más zenei kultúrában
5: és fantasztikusan.
6: Igen.
4: Ja, igen, és füstöl a vonó.
6: Igen. De hogy tényleg szerintem annyi akár mélység is van a hegedülésben, főleg, ha lejjebb hangolod az alsó húra.
4: Most egy kicsit, én gonosz leszek, hogy nekem nagyon sokszor vannak, tudjátok, ezek a van a látványpékség, ahol rossz a kenyér, de jól néz ki, hogy megjelentek ezek a látvány hangszeresek is, többek között a hegedűvel a kezükben, tehát ez a bizonyos értelemben tudnak hegedülni, csak ez a rápakolt ilyen mindenféle gicses sztori, zeneileg is, meg karakterében is.
5: Teljesen egyetértek.
6: Abszolút.
4: Hogy az olyan szörnyű, hogy...
5: Teljesen egyetértek, de most ugye nem szabad példákat hozni.
4: Igen, nem ám.
5: De teljesen egyetértek. Talán így név nélkül nekem volt olyan élményem, pontosan erről, amit mondasz, egy... üres virtuóz, mondhatom, a virtuózitás tud üres lenni. Tud rettenetesen felszabadító is lenni, mikor megvan töltve.
4: Persze, a
5: magabiztosát annyira csodálatos tud lenni egy virtuóz játék, hogy tényleg, akár sírok tőle, mert ott van egy elképesztő nagy szabadság, és ezt a szabadságot át lehet élni. De amit mondasz, ez az üres virtuózitás, ez viszont az egyéb ilyen...
4: szexinézés, terpeszállás.
5: Igen, hajdobás, hajdobálás, akár férfiaktól is. Szóval én azt hiszem, hogy egyetemista voltam másodéves, mikor láttam egy ilyen tévéközvetítést, egy ismert, hát egy ilyen virtuóz játékosról, és akkor éreztem életemben először szekunder szégyent. Akkor jöttem rá, hogy ez mi? Mi az, amikor erről beszélek? Én elkezdtem magam így szégyelni, vagy úgy rosszul érezni, miközben ezt láttam, mert láttam, hogy ez az egész annyira hamis, és annyira hazug, és sajnos nagyon sokan viszont, akik esetleg egy picit
4: képzetlenebbek.
5: Igen, ők ezt elhiszik.
4: Abszolút. Sőt, olyannyira azért nyúltam bele ebbe a egyébként szerintem kényes témába, mert ráadásul nagyon, hogy meg kellene nektek ezzel időnként küzdeni, hogy a nem tudom, valaki azt mondja, hogy igen, és hogy ezt hogy szeretem, és az ugye mi, és imádom, amikor megkérdezik az embert, hogy ugye ő milyen csodálatos? És akkor nem tudsz mit mondani, mert ha azt mondod, amit valóban gondolsz, akkor te vagy a nagyképű, meg mit képzelsz magadról, meg különben is rólad, azt se tudja senki, hogy ki vagy, és ő megbezzeg, ott van a nem tudom én hol. Ha meg azt mondod, igen, hát csodálatos, hogy mi a jó válasz egyébként? Most azon gondolkodom, hogy mit szoktam ilyenkor mondani.
6: Igen, ezek vicces helyzetek, igen. De én ilyenkor igyekszem így őszintén fogalmazni, és nem tudom, én úgy érzem, hogy ő is megtalálja a közönségét, én is megtalálom a közönségemet, az enyém az valószínűleg sokkal kisebb, meg nem is valószínű, hogy nagy az átfedés a kettő között.
4: Mondjuk ki semmi.
6: És igazából tényleg, hogyha vannak olyan embercsoportok, van az a közönség, aki ettől épül, és jobban érzi magát, akkor ez teljesen...
4: Egyébként tudjátok mit, nekem sincs ez, igazad van, teljesen te sokkal nyitottabbak vagytok, mint az öreg asszony.
5: Tehát, bocsánat, igen? Közben szólok, szerintem igazad van, és egyetértek, és ez egy nagyon számomra is egy tök jó hozzáállás, de van egy olyan szint, amikor szerintem ez káros tud lenni. Mm. Amikor azt látják az emberek, hogy mondjuk ezek a produkciók kapják azt a támogatást, nem
4: na,
5: tudom,
4: ezt akartam
5: azt a
4: mondani, heged, nem tudom,
5: tehát, hogy azért van benne egy...
4: Na, ezt akartam, pontosan szó szerint, ezt akartam mondani, hogy ennek semmi probléma nincs ezzel, ha ez piaci alapon megy, és egyébként megvan ennek a közönsége, és oda megy, megcsinálja, meghajol, megtapsolják, csodálatos. De az én adóforintjaimból, meg a ti adóforintjaitokból, szerintem abban kellene, hogy legyen egy konszenzus, hogy ott olyan emberekhez jusson el ez a fajta támogatás, akik valóban a szakma szerint is kiválasztódhatnak.
5: Hát, vagy legalábbis is.
4: Igen. Tehát, hogy akira...
6: Hát igen.
4: Na, akkor menjünk tovább. Az elektronika, mint olyan, az mit tett hozzá a hangszerhez? És körülbelül mikor jött el nálatok az az időszak, amikor nem csak cukin gyakoroltatok a hegedűn, és a klasszikus értelemben játszottatok rajta, hanem azt tettek, én most akkor rocker leszek, és behozom a különböző pedálokat, és a nem tudom én mit, és hogy megnézem, hogy mire alkalmas egy ilyen hangszer.
6: Szerintem még most is cukin gyakorlunk a helyzetben. Hát, én nekem igazából, amikor arra lett szükségem, hogy elektronikusan használjam a hegedűt, vagy egy elektromos hegedűt használjak, az leginkább a hangerő miatt volt szükséges, mert...
4: Szomszédok reklamáltak, hogy nem elég hangos?
6: Aha, igen. Nem. Volt egy dobolás mellettem, kérméterre, ami még hangosabb volt. Igen, tehát, hogy én ugye a Bartók Moziban megismertem a triómnak a tagjait, akikkel majdnem 10 évet zenéltünk együtt, és amikor elkezdtem ezt a hegedűvel hangos zenét játszani színpadon, kis körömet futni, amit még most is futok, akkor az lett a konklúzió, hogy itt hangosításra mindenképpen szükség lesz, de vannak bizonyos műfajok, ahol meg lehet, hogy egy elektromos hangszer az még inkább alkalmas lesz a feladatra. Úgyhogy én évekig elektromos hegedűn is játszottam a trióval, ami olyan szempontból tök jó volt, hogy úgy használhattad, mint egy gitár, tényleg nagyon könnyen lehetett effektelni.
4: Csak azoknak, akik egyáltalán nem tudják, hogy mi a különbség egy elektromos hegedű és egy behangosított hegedű között, hogy mondj már néhány szót.
6: Igazából az elektromos hegedűt ugyanúgy be tudod dugni egy gitár erősítőbe, mint egy elektromos gitárt. Tehát az elektromos hegedűnek önmagában nagyon-nagyon kevés hangja van, és ott valójában tényleg egy pick-upon keresztül kierősíti a hegedűt, akár csöves erősítőn keresztül, és bárhogy effektelheted. Tehát, hogy én a trióban azt sokat használtam, viszont így az évek alatt egyre inkább azt éreztem, hogy még abban a hangos zenében is annyira kívánja az én lelkem, meg a fülem azt, hogy az akusztikus rezgése a fának, és hogy inkább akkor egy közeli mikrofonozás, ami szintén ugye torzítja a hegedűnek.
4: Egyébként a akusztikus és az elektromos hegedűnek az alapanyagai között is komoly különbség van.
6: Persze. Tehát, hogy az akusztikus hegedű ugye fából készül, igen, és ugye ott a fa rezonál. És én most igazából abban vagyok, hogy elektromos hegedűt már nagyon ritkán használok. Uh-huh. Én most egy DPA mikrofonnal szoktam kihangosítani így a saját hangszeremet.
4: Egyébként hangerőben ugyanoda el lehet jutni egy akusztikus...
6: Nehezebb. Van olyan színpad.
5: Én erre majd, ha én válaszolok, igen, akkor majd megjegyzésem lenne. Jó, ehhez fűzőre, mert szerintem abszolút lehet.
6: Uh-huh. Én nekem is igazából most az utóbbi időkben tök jól működött. Tehát most a legutóbbi februári műpás koncerten is, ott azért viszonylag hangos volt a színpad, de teljesen jól működtem egy DPS akusztikus hegedűvel.
4: Milyen érdekes, nem, hogy egy igazi zenésznek mindig kell visszamenni az alapokhoz.
6: Tehát, igen.
4: Kell az a természetes dolog, ami akár csak mindenféle hangosítás nélkül is. Néha,
6: igen. Tehát én
4: olyan jó néha énekelni is, igen, meg játszani igen, is egy hangszeren, hogy igen, lehet, hogy a közönségnek nem, bár szerintem a közönségnek is kell, de nekünk mindenképpen.
6: Igen. Még lehet, hogy azt tenném hozzám, hogy nekem igazából az elektromos egedülés, meg ez az egész elektromos effekteknek a használata, az azt tette hozzá így az akusztikus játékomhoz, hogy nagyon inspirált arra, hogy az akusztikus egyszerhegedűn is megpróbáljam létrehozni azokat a hangzásokat, amit mondjuk effektpedálok segítségével tettem meg elektromos környezetben. És ez szerintem egy tök jó világ, mert annyiféle olyan hangszint kiszedsz egy hegedűből, amire lehet, hogy azt mondaná az ember, hogy jó, nem is tudtam, hogy ez benne van.
4: Most meghallgatjuk a kis részletekben menően.
5: Igen, nekem egy picit más az utam ebben, de nyilván az közös, hogy én is azért kezdtem el hangosítást használni, vagy egyáltalán foglalkozni ezzel a kérdéssel, mert hogy olyan zenei környezetbe, zenekarba kerültem, ahol volt dobszerelés, ahol volt gitár, stb. És én a pick-up-os úton indultam el. Elég sok, a mikrofon az nekem nem jöhetett szóba, mert nagyon hamar rájöttem arra, hogy ez így nem működik. Azon a szinten, ahol akkor voltam, nem volt olyan mikrofon, ami alkalmas lett volna, hogy ezek nagyon gerjedékenyek. Mm. Nagyon, gyakorlatilag nem annyira jól működik, inkább az akusztikus hangszint tudja felerősíteni egy jó mikrofon. Tehát én elkezdtem pick-upokat keresni, és nagyon-nagyon, hát sokat kipróbáltam, amire találtam egy olyan pick-upot, ami szerintem, amit a mai napig is használok, és amit újra veszek, amivel konkrétan az én hegedűm egy elektroakusztikus hegedűvé vált. Többször próbáltam egyébként nagyon jó elektromos hegedűket is, ajánlottak, sőt volt, hogy egyszer kaptam egyet ajándékba, és egész egyszerűen nekem annyira hiányzott az igazi hangja a hangszernek, még a pick-up-pal együtt is, tehát ugye a pick-up azért elég sokat roncsol rajta, bár ahogy mondtam, ez azért pick-up-tól függ, én egy ilyen elég jót találtam, egy ilyen kanadai cuccot, ami tényleg, még hogyha vonalból használom, akkor is tök szép hangja van. Hogy nekem egy az elektromos hegedű az így nem fogott meg egy kicsit sem. Szóval valahogy, ahogy a legjobb minőségű elektromos hegedűket is hallottam, mindig az a picit olyan műanyag érzésem
6: Igen.
5: volt tőle.
6: Ez abszolút.
5: És nekem a hegedű ennél sokkal több, és nekem kell hozzá ugyanaz a fa, az a karc, az a szőr, az a nem tudom, amitől az hegedű, és nem egy ilyen, csak egy ilyen elektromos jel. Tehát máshogy szól. Viszont egy jó pick-up-pal gyakorlatilag ugyanúgy lehet hangosítani, mint egy elektromos gitárt, ugyanúgy van rajta egy jack kimenet, ugyanúgy be lehet ugni erősítőbe, effektekbe, stb. És el lehet érni simán. A zenei pályafutásom során volt szerencsém túlhangos zenekarokban is játszani, és az a helyzet, hogy ott is teljesen jól megállja a helyét, tehát, hogy nem volt soha olyan probléma, hogy gerjedne, vagy nem szólna, vagy nem tudom. Tehát, hogy ez ilyen kutatás, keresés, meg nyilván cél kérdése, hogy ugye mit szeretnél ezzel hangszerrel. Na most nekem az effektezés, az volt egy ilyen, hát még jazz punk zenekarnak hívtuk, egy ilyen vicces, még az ilyen egyetemista bulizós éveink során velük is sokat játszottam. És hát kaptam az akkori barátomtól egy oktávert. És annyira érdekes volt, mert akkor is több zenekarban játszottam, és nem tudom melyik próbateremben bedugtam ezt az oktávert, és így elkezdtem vele játszani.
4: Mondd, a hallgatóknak, aki esetleg nem tudja.
5: Igen, az oktáver az egy nagyon egyszerű kis effekt, annyit tud, hogy egy vagy két oktával lejjebb is megszólal az a hang, amit én játszom, ugyanabban az időben, vagy följebb, de nyilván hegedűn
6: inkább az alsóbb
5: lágékat keresjük, és annyira inspirált az, egészen megdöbbentő volt, hogy az, hogy egy oktával lejjebb is hallom azt a hangot, amit lejátszok, egészen más ritmusokat, dallamokat, fordulatokat hív elő belőlem, és nagyon-nagyon izgalmas volt ez a játék. És akkor a következő például egy torzító pedál volt, amivel megint csak egy csomó másféle dolgot tudtam előidézni a hangszeren. És akkor így rakódtak össze hosszú-hosszú idők alatt, egy csomó olyan effekt van, amit kipróbáltam, és akkor rájöttem, hogy ez nem tetszik, ez nem ad hozzá, stb. Azok az effektek, amiket most használok, szólóban vagy a zenekarban is, ezek funkcionálisan más funkciót adnak a hegedűnek. Tehát én általában mindig arra törekszem, hogy ha egy effektet használok, akkor ez ne legyen öncélú, ne legyen csak azért, hogy hú, most itt akkor egy kicsit így szól, aztán egy kicsit úgy szól, hanem mindig valamilyen szempontból, valamilyen zenei szempontból, vagy esetleg akár másmilyen ötlet alapján az ott egy megalapozott indokkal történő hatás legyen. Így egyébként oktáverrel, torzítóval, delay-jel, ezek nagyon egyszerű kis pedálokat használok, de nagyon sokféle, hát nem sokféle, a paramétereiket lehet állítani, viszont így összességében elképesztően sokféle dolog létre tud belőlük jönni. A mai napig még tudok meglepetéseket okozni magamnak ezzel, tehát ez egy elképesztően jó játék, amit én most ebben szeretek, hogy gyakorlatilag egy teljesen komplex egész zenekari hatást létre lehet hozni, úgy, hogy akár bőgő hangon játszom oktáverrel, két oktávval lejjebb, vagy például, mintha egy gitár
4: bocsánat,
5: lenne.
4: Most, hogy mondtad ezt, a ilyenkor csak egy oktával lejjebb megy, vagy valahogy egy picit azt is tudod imitálni rajta, hogy mintha olyan lenne, mint egy bőgő, vagy mint egy gitárszand.
5: Természetesen, azt is, igen. Aha. Hiszen, hogyha, tehát azért nem akarok nagyon részleteiben menni, de természetesen, hogy két oktával lejjebb pengetem a hegedűmet, akkor az olyan,
4: mintha
5: bőgő lenne. Hogyha egy torzító pedált bekapcsolva picikától játszom, akkor az egy többé-kevésbé hihetően gitárszand lesz. De most ez csak ilyen kiragadott példák.
4: De elképesztően sokféle.
5: Az, hogy egy delay pedált is elképesztően sokféleképpen lehet beállítani. Be lehet állítani úgy, hogy egészen hosszú pedeket játszon, hogy harmóniák épüljenek föl egymásra. Ezt a pitch shiftert, amit említett, ami végül is használok már az oktáver helyett, ez például azt tudja, annyiban jobb, mint az oktávra, vagy több, hogy nem csak oktávot, hanem tercet, kvártot, kvintet, akármilyen hangközt hozzá tud rendelni az eredeti hanghoz, így a hegedű képes lesz arra, hogy négyes hangzásokat, harmóniákat hozzon létre. Elképesztően nagy az a területspektrum, amit ezzel be lehet járni. Nyilván
4: ez mióta létezik? Mikor indult ez az őrületes kütyű. Én arra emlékszem, nekem is van zenész a családban, és hogy már a 90-es években a Bergendi Pista, aki én az apósom volt, hogy szakszofonos hangszerelő zenekarvezető volt, és hogy mindent, amit fölehető volt a piacon, ő állandóan megvett, és ezek, tudjátok, ez úgy, hogy egy-két éven belül már ez nem egy jó befektetés olyan értelemben, mint mondjuk tényleg egy hegedű, egy zongora, hogy ez tartja az árát, hanem jött a következő, és az már nem is volt érdekes, de hogy ő rettenetesen szerette ezeket a dolgokat kipróbálni, hogy ráteszi, és akkor más hangzás. Tehát azt tudom, hogy a 90-es években már voltak ezek az őrületek, de mondjuk, hogy így a hegedűre is rá lehetett, van erről valami tudomásotok egyébként, hogy mikor kezdődött el, hogy tegyük le a klasszikus ne csak úgy hegedűjünk, hanem hogy rá tudunk kapcsolni ilyen.
5: Mármint általában az ennek történetben?
4: Igen.
5: Nem tudom.
4: Hát a 90-es években még nem is éltetek.
5: Jean-Luc Ponty voltán az első, aki használt effekteket, talán Greppelin nem. Valahogy úgy, ahogy ez a Mahavishnu Orchestra is volt, szerintem ott is volt már torzító a hegedőn.
4: Tehát akkor viszonylag hamar bejött így a gitárral együtt, lehet azt mondani, csak nem volt annyira népszerű?
5: Én azt hiszem, hogy alapvetően kevésbé használtak hegedőt, emiatt ez is arányaiban jóval kevésbé jelent meg.
6: Igen, tökre tudok csatlakozni ez az Octaver feelinghez, mert nekem is egy Vemi pedál volt az első, amit megvettem, ami ugye azt tudja, hogy alárakja az oktávot, kvártot, kvintet, és azzal így nagyon, nagyon sokáig boldog voltam.
4: Annyira édesek voltok, mert hogy beszéltek erről, hogy és akkor figyelj, egy tercet rá lehet rakni, és így csillog a szemetek, hogy látszik, hogy nagy az agyatok vele, hogy így úristen, még mennyi mindent, és hazamegyek, és azt is kipróbálom.
5: Ami miatt én elkezdtem ezzel végül is foglalkozni, az amiatt volt, mert elindult a Trióm 2006-ban, ami még a mai napig is, hát hol kevésbé, hol többé aktív, és ez egy dob, basszusgitár, hegedű trió. Tehát addig nem volt ilyen, és szerettem volna azt, hogyha a hegedű nem csak mint szóló hangszer jelenik meg ebben a felállásban, hanem tudok kísérni, tudok színezni, és más funkciókat is be tudok tölteni, azért, hogy ennek a viszonylag
4: zenekarnak is
5: színesebb legyen a hangzása. Ezért kezdtem el ezzel aztán foglalkozni inkább.
4: Itt teljesen érthető egyébként. Na, akkor hallgassunk bele az egyik bejátszóba, mit szóltok hozzá? Azt mondja, hogy 2020 január 20, összhangzat, Dragomán György, Szabó T. Anna, Tóth Evelin és Kézdi Luca estje. Ez egy irodalmi est volt, majd egy picit beszél róla, légy szíves, a bejátszás után. Kézdi Luca hegedű és Tóth Evelin ének. Hallgassuk!

0: Ahogy az itt az előbb mondtam, hogy ugye ez egy irodalmi est volt, itt a Annának és a Dragomán Gyurinak voltak az írásai egyébként, amiket ők olvastak, ott azt láttam, hogy ott ülnek ők is a színpadon.
1: Igen, igen, természetesen. Ez egy közös es volt. Az ő szövegeiket Gyuri is és Anna is olvasott fel, ha jól emlékszem. És ez például egy Szabóti Anna vers, amit megzenésítettünk így Evelinnel. Egyébként ez a szám, amire rátettük ezt a szöveget, ezt még a zenekarommal játszottuk, tehát ez egy szanta szám. Viszont ebben a formában egészen más színeket és más mélységeket kapott, szerintem nagyon szép volt végül is ez ebben az összeállásban.
0: És milyen jó, hogy meghallgattuk, mert egyébként tényleg halljuk azt, amiről eddig beszéltünk itt az elmúlt 10 perc alatt, tehát hogy itt a hallgató egy picit bele is hallgathatott, hogy miről beszéltünk.
1: Igen, azért ennek vannak nálam sokkal szélesebben megjelenő spektrumai, mert itt jobbára egy akusztikus hegedű hangot lehet hallani, és egy basszus szólamot. Tehát most itt, főleg ebben a részletben, amit hallottunk, amit még nem jelenik meg ez a többi, de hát ez egy ilyen szikár, nagyon straight megszólaltatása ennek a versnek.
0: Az jutott eszembe, miközben itt beszélgettünk, hogy ha az ember kiválaszt egy hangszert, erre nem gondol fiatal korába, hogy mennyire kell a testére vigyáznia ahhoz, hogy ezt a későbbiekben, mondjuk 40 fölött, de akár már 30 fölött is szerintem, hogy ti tapasztaljátok ezt a, hogy egy oldalasságot a hegedű kapcsán, és kell valami komolyabb torna gyakorlatokat, hogy ne fájjon a bizonyos testrészetek, hogy nagyon kiszipolyozzátok az egyik oldalt?
1: Én nekem csak a kor miatt mondanám azt, hogy szerintem nekem 16 évesen volt az első olyan élményem, hogy nem tudtam bemenni az iskolába, úgy beállt a derekam. Úgyhogy szerintem ez az a helyzet, hogy egyrészt nyilván ez genetika, nyilván ki mit örököl a szüleitől, másrészt amikor valaki nagyon sokat csinál ugye egyféle mozgást, az egészen biztos, hogy nyomot hagy a testén. Amikor én 16 évesen elmentem ezután, az élmény után, hogy akkor így vizsgálják meg, hogy mi okozhatta ezt. Nekem már akkor mondták, hogy el van itt kopva, meg nem tudom. Tehát, hogy azt hiszem, hogy ez valahol normális, és utána meg kell tanulni ezzel együtt élni, meg kell tanulni kezelni, és persze figyelni kell, én azt gondolom. De úgy azt szerintem ez mindenkinek, még ha nem játszik hangszeren,
0: akkor is tehát, nyilván.
1: Hogy ez fontos, hogy az ember foglalkozzon ezzel a fizikai hordozóval.
0: Inkább csak arra lehetem mondani kíváncsi, hogy erre úgy kellően fölhívják a figyelmet, akár egy tanár.
2: Hát én arra emlékszem, hogy igazából mindig azon dolgoztunk az órákon, hogy olyan technikával játszunk, ami a legfeszültségmentesebb a testnek. Nyilván ez egy féloldalas munka, tehát hogyha sokat csinálja az ember, azt előbb-utóbb meg fogja érezni. Nekem 20 évesen volt az, amikor először így nagyon túltoltam, és akkor tényleg annyira megfájdult a bal kezem, hogy ki kellett hagynom egy hosszabb időszakot. De ehhez kapcsolódóan elkezdtem jogázni, amit igazából azóta is csinálok, lassan 13 éve, meg tanítom is zenészeknek is, tehát kifejezetten az ő ilyen hangszerjátékból adódó problémáira én nagyon jónak érzem a jogázást is, meg a kínai harcművészeteket is. Nekem az a másik ilyen nagy kedvencem, amit egy ideje már tanulok, és nekem rengeteget segít az, hogy ez a napi rutinomban benne van, hogy ilyen forma gyakorlatokat végzek, és ezekkel az alapelvekkel, amikkel a kínai harcművészetben is dolgozunk, azokkal nyúlok a hangszerhez is.
0: Ki az, aki jazzistára gondolok elsősorban, de akár lehet komoly zenész is, aki a legnagyobb hatással volt rátok, ami miatt ezt a műfajt választottátok?
1: Nekem 13 éves koromban jött el ez az élmény, addig szinte kizárólag csak klasszikus zenét vett körül gyakorlatban, meg mindenhogy, és egy olaszországi nyaralás során hallgattunk smooth jazz nagyon sokat, a Gardató körül köröztünk, és így emlékszem, hogy volt egy Algéro lemez, amit többször meghallgattunk, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megtetszett, és nagyon tetszett az, hogy bonyolult a zene, tehát hogy nyilván aki klasszikus képzésben volt, meg aki klasszikus zenét hallgatott, az nyilván van egyféle rálátása, gondolatvilága már kialakult a zenéről, hogy mik azok a részletek, amiért szeret egy zenét, vagy tehát, hogy nyilván egy cizelláltabb tudás, és nekem nagyon tetszett az, hogy egyrészt bonyolult, de másrészt meg nagyon egyszerű, és nagyon laza, és nagyon jókedvű, és nagyon változatos,
0: és izgalmas, éneklés.
1: Igen, és éreztem benne azt a féle derűt, amit a klasszikus zenében sokszor nem, és ez a jókedv és ez a derű fogott meg, másrészt az a féle zenei szabadság, amit ezek a zenészek képviseltek. És nekem az volt ez a Gló című lemez egyébként, a mai napig nagyon szeretem, szerintem egy baromi jó lemez, és ez volt az, ami miatt elkezdtem érdeklődni a jazz iránt.
0: Na neked hogy volt ez?
2: Nekem igazából most úgy érzem, hogy talán azok a zenészek voltak rám így a legnagyobb hatással, akikkel sokat játszottam együtt. Uh-huh. És igazából itt nem feltétlenül olyan zenészekre kell gondolni, akik ilyen nagy világhírű zenészek. Például az első ilyen jazz, közös jazz zenélési élmény, nekem a bátyám jazzzongorázott, uh-huh. és vele játszottunk együtt, és az nekem például egy olyan élmény volt, ami szerintem közéjátszott abban, hogy végül én is a jazz útján indultam el. Aki így nagy hatással volt rám, milyen híresebb zenész, McCoy Tyner, aki ugye zongorista,
0: igen.
2: Nyilván jazz zongora, tehát tanultam a Bartók Konziban, meg aztán a Zeneakadémián meg jazz zeneszerzést, amit szintén ugye zongoristák tanítottak, jazz zongoristák, zeneszerzők tanítottak nekem, tehát hogy ott is a zongora egy ilyen központi szerepet kapott, de hogy én azt érzem, hogy nagyon sok, tehát hogy nagyon nagy hatással volt például ez a fajta zongorázás a hegedülésemre is. Coltrane-t nagyon szeretem, sokat hallgattam, Pharoah Sanders-t, tehát, hogy vannak azok a zenészek, akik miatt így egyre inkább beszippantott a jazz világa. Főleg ez az ilyen, nem akarok csúnyát mondani, de akik úgy rendesen oda teszik.
0: Értem. Én abszolút értem, amit mondasz egyébként, mert a jazzben szerintem az is csodálatos, hogy annyi korszaka van, hogy tulajdonképpen azt mondani, hogy valaki nem szereti a jazzt, vagy valaki szereti a jazzt, ez így szerintem igazából nem jelent semmit, vagy ettől még nem kerülök hozzá közelebb, hogy nem tudom, hogy neki igazából mi az ízlése, mert ahhoz aki picit bele kell menni, nem? Tehát, hogy oké, szereti a bebopot, szuper. De nekem olyan ismerőseim is vannak, akik azt mondják, hogy ők megállnak a Frank Sinatra-nál, a Big Band muzsikánál, vagy a Nora Jonesnál, azt nagyon szeretik, vagy egy Zsárót, Benzont, ilyesmit, de mondjuk a világból szaladnának ki az általam meg iszletosan kedvelt Brecker Brothers-től, vagy a McCoy Tynertől, tehát hogy köszönjük szépen azt meg már, nekik az már free jazz, tudod, imádom, mikor mondják, hogy free jazz.
1: Igen, a jazz az egy elképesztően széles spektrumú, egy olyan szó, amiben szerintem elképesztően sokféle zene tartozik. Főleg most már ez egy nagyon-nagyon nyitott dolog, és ahogy mondtad például az előbb is, ezek alapvetően mondjuk popzenék, de mégis azt mondtad, hogy szerinted az jazz, tehát hogy elképesztően sokféle, és pont ez a jó benne szerintem, hogy nem kell az egészet szeretni, hanem az tök jó, mert valaki valamit szeret belőle. Nyilván minél több mindent szeretünk, annál jobb nekünk.
0: Tehát, igen, hát hogy, persze, én hogy, is hogy ezt mondani, ez nekem jó.
1: Ez ilyen, igen. De hogy ezt nem... Nyilván, és minden ízlés más, és attól még, hogy mondjuk nekem valami nem tetszik, attól az még lehet, hogy baromi jó, és tehát, hogy ez egy, szerintem ez a, mondjuk a jazz szabadsága mondjuk, hogy mondjunk egy ilyen nagy közhelyet, de hogy tényleg ez van, hogy bármi lehet baromi jó, és bármi tud együttműködni mással nagyon jól tudnak együttműködni a különböző műfajok, de akár mondjuk klasszikus zenével szerintem kevésbé, de mondjuk popzenével is nagyon, de hogy a jazz műfaja is nagyon-nagyon képlékenyek, és gyakorlatilag szerintem ez egy olyan kicsit, mint a nyelv, hogy folyamatosan változik, és hogy nincs egy ilyen örök szabály, hogy akkor ez a magyar nyelv, hiszen a mostani magyar nyelv is teljesen más, mint amilyen mondjuk 100 éve volt, vagy 50 éve. Ez egy ilyen folyamatosan változó kölcsönhatás szerintem így a zenei nyelven belül, és ez tök jó. Szerintem ez nagyon szép, és nyilván az is teljesen valid, hogyha valaki követ egy irányt,

klarinét, Lukács Miklós címbalom, aki volt már a műsor vendége, Szandai Mátyás nagybőgő és Jim Black dob. Hallgassunk bele!

0: Amikor elkészültök egy ilyen projekttel, van arra lehetőség, hogy viszitek tovább egyébként? Ezek elég speciális dolgok. És nem fáj, akkor azt fáj az ember szíve, nem? Hogy nem annyiszor játsza, hányszor szeretné.
1: Igen, tehát hogy ez kifejezetten erre a Bartók tavaszi koncertre állt össze ez a nemzetközi csapat, és ezt a koncertet igazából egy ilyen háromnapos próba folyamat előzte meg, ami nekem azért is emlékezetes, mert emlékszem, hogy akkor így elhatároztam, hogy én most teljesen leállok a koffeinnel, és hogy nekem nem kell kávézás, és hogy ez pont egy ilyen időszak.
0: Mert amúgy kávéfüggő vagy, szereted?
1: Hát nagyon szeretem, minden nap iszom, csak így néha kitalálom, hogy ú, de jó, és akkor anélkül is biztos tök jól ellennék. És Hollandiában laktam, még amikor ez a projekt volt, úgyhogy így hazarepültem, és nem kávéztem, és alapból így tök álomszerű volt, hogy ilyen New York-i jazzzenészekkel próbálok három napon keresztül, és még hozzá ez az ilyen álomszerűség, amit így a folyamatos álmosság és az utazás adta.
0: Mit csináltál Hollandiában?
1: Tanultam is, játszottam is kint a zenekarban.
0: Mennyi időt töltöttél ott?
1: Egy évet.
0: Egy évet. Jó volt?
1: Nagyon jó volt.
0: Sok zenész barátod maradt abból a korszakból?
1: Nem annyira sok, viszont akik igen, azokkal a mai napig csinálunk közösen lemezt, meg nagyon-nagyon közel vagyunk egymáshoz. Úgyhogy tökre sokat adott nekem ez az időszak. Meg talán az is, hogy így belelettem, hogy milyen akár így a jazz oktatás Nyugat-Európában, és hogy milyen egy olyan légkörben tanulni, és úgy érzem, hogy így tanárként is tök sokat merítettem abból, hogy hogyan érdemes akár a mentális egészséghez hozzáállni, vagy bármi.
0: Vagy egyáltalán. Luca, neked volt olyan projekt, egyébként, amit így jól összepróbáltatok, és aztán soha többet akkor egyszer, és nagyon fájt érte a szíved?
2: Persze volt, de nem fájt érte a szívem. Szóval ezek szerintem tudjuk, hogy egy csomószor van ilyen, hogy egy alkalomra összeáll egy dolog, igen. És akkor megcsináljuk azt a koncertet, nagyon örülünk, élvezzük, boldogok vagyunk, és utána megyünk tovább. Tehát, hogy ezeket nyilván szereti az ember, és beleteszi magát, de tudjuk, hogy ez most erről szól, és nem arról, hogy most együtt fogunk koncertezni évekig, vagy akár turnézni.
0: Volt olyan az életetekben, amikor válaszút elé kerültetek, hogyha nem abba az irányba indultok, amit végül választottatok, hogy egy kicsit könnyebb életetek lenne, értem ez alatt, hogy sokkal népszerűbbek lehetnétek, vagy több pénzt lehetne vele keresni, hogy volt ilyen az életetekben?
2: Nekem volt egy-két olyan lehetőség, amit hogyha elvállaltam volna zeneileg, akkor kerestem volna pénzt, olyan rászámíthatóan. Nem sok, egy,

0: két ilyen volt, de aztán volt, hogy tehát nem vetettem le ezeket az ötleteket így egyből, viszont gondolom, egy kis nem túl hosszú, tehát rövid gondolkodás után rájöttem, hogy hogyha ezt én most bevállalnám a pénz miatt, akkor gyakorlatilag, szakmailag magam előtt is teljesen hiteltelenné válnék, és ez nekem ehhez nem volt kedvem. Ez egy konkrét dolog. Másrészt az, hogy olyan zenét játszom, amilyet, az egy alkati dolog, tehát én azt gondolom, hogy akik könnyedebb műfajokat játszanak, az is teljesen jó, hogyha valakiből az jön, és nem azért csinál, persze bármi elképzelhető, és igen, bármi jó lehet, de vannak emberek, akikből pont olyan zenék jönnek, amik egyébként, amire éppen az adott kor, az adott korszellem, az adott közönség éppen vevő. És ez tök jó, mert akkor ő azonos tud maradni, viszont ugye pontosan úgy él, ahogy te mondod. Amit én csinálok, azt hiszem, hogy ez egy tudatos döntés. Én soha nem gondolkodtam el ezen, hogy hú, akkor én most így fogok, vagy úgy fogok. Ilyen alkat vagyok, hogy egyszerűen ami érdekel a zenében, én arra megyek, a kíváncsiságom vezet, és nem mondom azt, hogy nem kellett ehhez kitartás, mert én egy teljesen más úton jutottam el oda, hogy azt érezhessem, hogy most már ez így rendben van, mint mondjuk te, aki kijöttél a Zeneakadémiáról, és kvázi kész voltál, és minden adott volt szerintem, bizonyos értelemben.
1: Erről tudnék mesélni.
0: Jó, de mondjuk a bölcsészkarról ez egy teljesen más történet. Viszont azt hiszem, hogy mindig mennem volt az a féle hit, vagy bizalom, vagy valamiféle tudás igazából, hogy tudtam, hogy ez annyira érdekel engem, és annyira szeretem, hogy előbb-utóbb muszáj, hogy eljussak oda, ahova kell. Hiába nehéz, hiába néha teljesen reménytelennek tűnt, és hiába valamiért azt gondoltam, hogy nekem ez az utam, és ezt kell csinálnom, és nincs is igazából választásom. Úgyhogy ez lehet, hogy egy kicsit le is von az értékéből, mert azt gondoltam, hogy nem, nekem ezt kell csinálnom, és kész. Ami szerencse volt egyébként szerintem ebben, hogy találtam egy olyan zenésztársat, aki végül is a gyermekeim édesapja lett, aki hasonlóan állt a zenéhez, mint én. És a kezdetekben tök jól tudtuk egymást támogatni, és nagyon értettük azt, hogy miben van a másik, és emiatt azt hiszem, hogy ez a féle kölcsönhatás, vagy egymás biztatás és segítés, szerintem ez az, ami átlendített bennünket így hát mondjuk úgy, hogy kezdeti nehéz időszakon, amikor tényleg nem volt minden egyértelmű, hogy ebből bármi is lesz, vagy hogy hova fog ez jutni, mert annyira bizonytalannak tűnt minden.
1: Igen, ez amúgy nem könnyű itt szabadúszó zenészként, akár ebben az átpolitizált helyzetben itt függetlenül megmaradni és vinni így a saját zenédet. De szerintem ez egy tökre értékes dolog, amit érdemes csinálni, és szerintem, hogyha te önazonos vagy, és azt csinálod, amit éppen így a legjobbnak gondolsz magadtól, akkor mindig meg lesz az a közönség, aki el fog jönni a koncertjeidre, még ha nem is sokan, de én amúgy nem is vágyom sokra, tehát én abszolút nem ilyen világhír, meg ilyesmi terveim vannak, hanem az, hogy tényleg meglegyen az a közönség, akinek adok, és ez nekem elég.
0: Nekem is, én is ugyanígy vagyok vele. Én azt hiszem, hogy az embereknek sokat számít a hitelesség. Az, hogy valaki önazonos, hogy azt csinálod, amit szeretsz, hogy nem alakulsz át direkt azért, hogy tetszél, hanem azt bevállalod, aki vagy. Én azt hiszem, hogy erre vevők, és én azt gondoltam, hogyha én elhiszem azt, hogy ez jó, hogyha nekem ez fontos, és tényleg úgy élek, hogy ez nekem fontos, akkor valószínűleg más embereknek is fontos lehet. De ez kell hozzá, ennélkül nem megy valószínűleg. Nálam mindig az van, hogy nálam mindig az első a zene, és ahhoz próbálom ugye az eszközeimet, lehetőleg hát a praktikus az nem túl jó szó, a legtámogatóbb módon felhasználni. És most a legutóbbi szólókoncertem, másfél órát játszottam, és az volt, amit én nagyon szeretek, általában ilyenkor kitalálok egy ívet, kitalálom, hogy nagyjából honnan, hova szeretnék eljutni, miket fogok érinteni, esetleg hol hagyok magamnak olyan területeket, hogy ott bármi történjen, de igazából az egész során bármi történhet, engem nagyon-nagyon inspirál az, amikor azt érzem, hogy az emberek odadóan figyelnek, és ott vannak benne, és el tudnak jönni velem erre a elég absztrakt utazásra. És ami miatt talán ez izgalmas tud lenni másfél órán keresztül, vagy hát, hogy nem lesz unalmas, az az, hogy a többi effektemmel, ami elsősorban hangszín színezők, vagy egyébként egyéb más funkciókat felsoroltató effektek lehetnek, ezért nagyon-nagyon sok minden meg tud jelenni. Ahogy mondtam, bőgő, gitár, és nagyon sokféle olyan zenei atmoszféra, amit egyébként mondjuk egy zenekarral nem lehetne létrehozni, de ezek soha nem arról szólnak, hogy van ez a jelenség, amit mondasz, hogy hú, most akkor játsszuk föl jól, mert egyébként nincs más lehetőség, de én már úgy vagyok vele, hogyha valami esetleg nem úgy sikerül, akkor kiveszem, megoldom, és akkor úgy megyünk tovább, hogy akkor az jó legyen. Tehát, hogy van az egészben egy ilyen rugalmasság, képlékenység, és egyébként tényleg ez van, hogy amikor az ember egyedül zenél, az elképesztően sokat kivesz. Tehát, hogy az a féle, ugye nincs dobszóló, nincs gitárszóló, mindig ott kell lenned minden pillanatban, az egész felépítménynek a felelőssége, vagy hát nem mondanám, hogy terhe, mert ez egy tök jó teher, de hogy rajtad van, és hogy mindenre az adott pillanatban nagyon kell figyelni, élőben kell érezni, hogy a hosszakat például. Nagyon fontos, hogy egy dolognak hol van vége, vagy hogy meddig tart, hogy, és ezeket szerintem idő, amíg az ember kitapasztalja és átlátja, hogy tud egészen egységesen jól működni. Amit én ebben nagyon szeretek az, hogy van egy olyan szabadság, hogy igazából bármikor bármi történhet, és attól az ívtől, amit én úgy előre vázlatosan feljegyeztem magamnak, vagy átgondoltam, ha éppen olyan állapotban vagyok, és inspirált állapotba kerülök, akkor az a legjobb, ha ott születnek meg a dolgok. Tehát én azt szeretem a legjobban. Persze tök jó eljátszani valamit, az is egy dolog, de amikor azt érzem, hogy most itt vagyok, és itt vagyunk együtt, és most születik meg ez az egész, akkor érzem azt, hogy most vagy legközelebb vagyok a zenéhez, és legközelebb vagyok ahhoz a féle információ átadáshoz, amiért csinálom ezt az egészet. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog szerintem.
2: És akkor a záró kérdésem a következő. Ti is olyanok vagytok, mint a gitárosok, hogy mindig kell venni egy újabb hegedűt.
1: Azt hittem, hogy mindig hangosak akarunk. Ja. Mert akkor igen. Nem. Igen.
2: Nem.
1: Én ilyen szempontból nagyon, nagyon kis igényű vagyok. Én bármilyen hangszeren nagyon szívesen játszom.
0: Én 12 éves koromban kaptam azt a hangszert, amin a mai napig játszom. Van másik két hegedűm is, amik így úgy kerültek hozzám. Ez a hangszer vagyok szerintem. Én nagyon-nagyon szuper szeretem, és én nem vágyom másra.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A hallgatóknak a figyelmet tartsanak legközelebb is velünk. Köszönjük szépen.
0: Mi is köszönjük.
1: Köszönjük szépen, mi is.
3: Ez volt a Jazz Podcast a Szakcsi Rádióban.
4: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
3: Programajánló a Szakcsi Rádióban.
5: A magyar jazz új generációjának egyik legígéretesebb vokális művésze lép színpadra kvartettjével augusztus 19-én Budapesten. A Czakó Virág Kvartettel a főváros Modern Jazz Klubjában találkozhat a közönség. A fellépésen a formáció vendége Cselik Gábor zongorista, tanár lesz. A fiatal énekesnő együttesének tagjait a magyar jazz széna kiváló formációiból már jól ismerhetjük. Gitáron Réger Attila játszik, a doboknál Richter Ambrus, nagybőgön pedig Czakó Péter működik közre. Vérbeli jazz díva a mainstream nagyzenekari jazz budapesti ünnepén. Augusztus 28-án a Főváros Nemzeti Hangversenytermében ad koncertet az amerikai születésű sztárénekes Veronica Swift a Budapest Jazz Orchestra közreműködésével. Swiftnek eddig frontemberként 6 stúdiólemeze jelent meg, a legutóbbi saját nevét viselő album 2023-ban. Elképesztő énektudását, virtuóz improvizációit és érzelmes előadás módját második alkalommal csodálhatja meg a budapesti közönség. Ismét egy gyöngyszem a már a klasszikussá vált ingyenes budapesti Jam Session sorozatban. Augusztus 21-én este a Főváros Központi Jazz Klubjában a Junior Prima Díjas zongoraművész zeneszerző Egri János Junior triója szórakoztatja a nagy érdeműt. Egy délután 5 kiváló hazai formáció a magyar jazz ünnepén. Immáron negyedik alkalommal éltetik augusztus 23-án Budapest nagyszabású zenei intézményében a Magyar Jazz-t, amely rendezvény a műfaj hazai kiválóságai előtt tiszteleg. Az eseményen fellép a debreceni Dixieland Jazz Band, a Barabás Lőrinc Quartet, a Hodek Trio, a Coltrane Legacy, valamint Geyer Bálint és zenekara.
3: Programajánlót hallottak. A programok részletes leírását megtalálják a szakcsiradio.hu weboldalon. Műsorajánló.
4: Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Ez a jazz koncertek, legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója.
5: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első felében a Baló István projekt, majd az Intersection Group koncertje hallható. Közreműködik Mester Dániel, Ördög Krisztián, Baló Sámuel és Miskolci Márk, valamint Mester Dániel, Bubanyák Zoltán, Szendőfi Balázs és Mihalik Ábel.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Back, back, back.

Nem. Nem szégyen a zászlót felhúzni. Szeretet. Nem bűn, ha félelem nélkül szeretsz. És nem lehet tiltani, hogy szabadon élj. Lelkiismeretet hangját tisztán halld még. Üljünk a tűz köré, érezzük lángja melegét, egymás szemébe nézve, önmagunk keresztjét vegyük észre a másik szemében. Szeretet, megbocsátás, megértés, örök érték.

és éjjel, ha felébredsz, nincs még nappal. Mert amikor a nap süt, akkor sincs éjszaka. A feketére nem kell fehéret mondani, a hazugságra nem kell rábólintani. A rendet ne a gonosz fekete ereje, hanem a szeretet és a szabadság szabja meg.

ez a jazz koncertek a Szakcsi Rádióban.

Köszönjük szépen. Szabad tavaszi szél. Valós Sámuel zongora. Miskolci Márk, nagybőgő. Mester Dániel, szaxofon. Ördög Krisztián, szaxofon. Balú István dob. Köszönjük a meghívást, köszönjük a figyelmüket.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazz koncertek ma esti adásának első részében a Balú István projekt, majd az Intersection Group koncertjét hallották. Közreműködött Mester Dániel, Ördög Krisztián, Baló Sámuel és Miskolci Márk, valamint Mester Dániel, Bubenyák Zoltán, Szendőfi Balázs és Mihalik Ábel. A felvételek a debreceni Békástónál, valamint a Magyar Rádió Márvány termében készültek 2022. augusztus 4-én és 2010. március 13-án.
1: Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. A következő műsor egy korábban elhangzott műsor ismétlése.
0: Kedves hallgatóink! A Jazz Koncertek ma esti adásának második felében. A Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertje hallható.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Legendás koncertek a jazz élet világsztárjaival. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez a Jazz Koncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

0: Kedves hallgatóink! A jazzkoncertek ma esti adásának második felében a Szakcsi Jazz All Stars, a Szakcsi Jazz Egyesület koncertjét hallották. A felvétel a MOM Kulturális Központban készült 2025. március 1-én.
1: Ez volt a jazzkoncertek a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: Jazz hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a Magyar Jazz Rádiója. Műsorajánló.

Állót hallottak. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Labor. Kísérleti zene a jazz különböző műfajaiból. Minden nap 23 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Ez volt a Jazz Labor, a Szakcsi Rádióban. Éjfél van. Ez a Szakcsi Rádió. A Magyar Jazz Rádiója.

Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója. Ez a Jazz Hajnal, minden hétköznap éjféltől a Szakcsi Rádióban, a szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

Műsorajánló. Jazz délelőtt. Minden hétköznap 9 órától a Szakcsi Rádióban. A szakcsiradio.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Jazz koncertek. Legendás koncertek a jazz világ nagyságaival. Minden nap 20 órától a Szakcsi Rádióban. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója. Műsorajánlót hallottak. Szakcsi Rádió. A magyar jazz rádiója.

Jazz hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.

a Jazz Hajnal a Szakcsi Rádióban. A szakcsirádió.hu weboldalon, valamint mobil alkalmazáson. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.